0: Szeben utcai játszótér keleti oldalán kialakított új parkoló. Erről számolt be közösségi oldalán Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője. A fejlesztés célja, hogy kulturáltabb és biztonságosabb parkolási lehetőséget biztosítson az ott élők és az arra látogatók számára. A képviselő köszönetet mondott a lakók türelméért és együttműködéséért is. A nyári balatoni szezon helyzete és a vállalkozásokat érintő nehézségek voltak a fő témái a Dél-Balatoni Kisosz szezonnyitó fórumának. A kis- és középvállalkozók szerint az idei évkezdés kedvezően alakult, ugyanakkor a főszezon kilátásai továbbra is bizonytalanok. A vendéglátásban különösen égető probléma a szakácsok és más szakképzett dolgozók hiánya, ami több helyen a működést is nehezíti. Elhunyt az a férfi, aki a hétfői székesfehérvári házomlásban sérült meg súlyosan. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület romjai alá szorult munkást több órás mentő akció során szabadították ki a tűzoltók és a mentőszolgálat szakemberei. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota a kórházban válságos volt, végül szerda hajnalban elhunyt. Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Gyorsított eljárás sürget Vitézi Dávid az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban. A miniszter legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem kell megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hiszen a roller balesetek száma és súlyosságának növekedése már most indokolja, hogy a nagy teljesítményű eszközökre vonatkozó szabályokat rendezzék. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalta a kérdést, de szerinte a következő hetekben napirendre kerülhet.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. 19 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen intézkedtek a rendőrök az M7-es autópálya somogyi szakaszán tartott ellenőrzés során. A somogyi rendőrök hétfőn hajtották végre az összehangolt akciót, amelynek célja elsősorban a tehergépjárművek előzési tilalmának betartása, valamint a követési távolság ellenőrzése volt. A hatóságok a szabályszegések visszaszorítása

0: A látogatók pedig kiállításokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel is találkozhatnak. Elkezdte a kormány a civil roma szervezetekkel való párbeszédet, közölte közösségi oldalán a gyermek és oktatás ügyi miniszter. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen a tankönyvek sokszínűbb tartalma és a roma kultúra hangsúlyosabb megjelenítése is szóba került. A cél, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel jusson hozzá a minőségi oktatáshoz, és csökkenjen az oktatási szegregáció.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: És, nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottál. A pillanat a tiéd. Rádió Mors.

más lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most! Yeah.
1: Csajozós figlem.
2: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészült a Nagyszeben utcai játszótér keleti oldalán kialakított új parkoló. Erről számolt be közösségi oldalán Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője. A fejlesztés célja, hogy kulturáltabb és biztonságosabb parkolási lehetőséget biztosítson az ott élők és az arra látogatók számára. A képviselő köszönetet mondott a lakók türelméért és együttműködéséért is. Büntetőeljárás indult egy 40 éves sofőr ellen, aki

0: Közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nyári csúcsidőszakban további vasúti kocsik is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb járatokon. A miniszter szerint javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni a pótlóbusz kapacitásokat és korszerűsíteni az állomási információs rendszereket. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszú távon a vasúti járműpark megújítása jelent megoldást, amelyre most uniós forrásból mintegy 2 milliárd euró áll rendelkezésre. 30. alkalommal lett magyar bajnok a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyi együttes a döntő második mérkőzésén idegenben 36-34-re győzte le a Szegedet, így 2-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. A Veszprém a 23-24-es idény után ismét pontveszteség nélkül 100%-os mérleggel zárta a bajnokságot.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mert neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy kicsit el.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A rádió most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén az MCC Kaposvári Képzési Központja és Csi Központja is csatlakozik a Kaposvári Rigó Jancsi Napok program sorozatához. A

0: sportos leányröplabda csapata a Jászberényben rendezett országos döntőn. A Kertész Gabriella által felkészített együttes a fináléban a Bonyhádi csapatot győzte le, így állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A kaposváriak két egyéni különdíjat is begyűjtöttek, Kőszegi Adriánt a legjobb liberónak, Antal Boglárkát pedig a legjobb négyesütőnek választották. A fiúknál a Toponári tagiskola csapata a hetedik helyen zárta az országos döntőt. Idén nyáron is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-e és augusztus 20-a között a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel biztosítanak segítséget a Balaton déli partjának több strandján. A szolgálat tagjai a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű ellátást tudnak nyújtani. Szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. A program egyben gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség is a fiatal önkéntesek számára. Orbán Anita a legbefolyásosabb magyar nő a Forbes 2026-os listája szerint. A magazin idei kiadásában a szerkesztők már nem külön kategóriák szerint, hanem egy egységes, 50 fős rangsort állítottak össze, amelyben a közélet, a gazdaság és a kulturális élet szereplői együtt szerepelnek. A második helyen Görög Márta, a harmadikon Lannert Judit végzett, Lőrinc Viktóriát, Kaposvár országgyűlési képviselőit pedig a hetedik helyre rangsorolták. A top 10-ben továbbá több ismert üzleti és közéleti szereplő is helyet kapott, köztük Vidus Gabriella és Heisler Gabriella is. Új országos irodalmi versenyt indít középiskolások számára az Eszterházy Magyarország Alapítvány. Az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny a 9-től 11. évfolyamos diákokat szólítja meg. Célja a kortárs magyar irodalom népszerűsítése és az olvasás élményszerű vététele. A jelentkezés augusztus 16-áig tart, a legjobbak egy háromnapos döntőben mérettethetik meg majd magukat.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

bodies. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Július 1-től változik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogrammonként 36 forintért adhatja le az építési, bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Büntetőeljárás indult egy 40 éves sofőr ellen, aki ittasan okozott balesetet Balatonberényben. A rendőrség tájékoztatása szerint a járművezető egy kanyarodás közben elvesztette uralmát az autó felett, lehajtott az útpatkára, majd két parkoló autónak ütközött. A gépkocsi a csapódások következtében megpördült, végül az úttest melletti füves területen állt meg. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, az alkohol szonda pedig pozitív értéket mutatott. Gyorsított eljárás sürget Vitézi Dávid az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban. A miniszter legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem kell megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hiszen a roller balesetek száma és súlyosságának növekedése már most indokolja, hogy a nagy teljesítményű eszközökre vonatkozó szabályokat rendezzék. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalta a kérdést, de szerinte a következő hetekben napirendre kerülhet. A kata újra szabályozására vonatkozó javaslatcsomagot készített a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amelyet a pénzügyminisztériumnak is eljuttatott. A kamara tájékoztatása szerint a 22 oldalas szakmai anyag áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, ismerteti a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási változatot és azok alvariációit mutatja be. A dokumentum a területi kamarák bevonásával készült, és további egyeztetések alapjául szolgálhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a

Trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a magyar fájdalom napja, továbbá az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapja is 1982 óta. Súlyos nap tehát ez a mai, van mire visszaemlékezni és van mit átgondolni történelmileg. Ezek fontos dolgok, hiszen ezzel együtt kell élni. Ugyanakkor senkit ne gátoljon meg, sem a borongós idő, sem pedig az említett évfordulók abban, hogy jól érezze magát ezen a mai napon. Sőt, jól érezzük egymást. Talking loud, talking.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Jó reggelt, egy pillantás az órára. 2 perccel járunk 6:45 előtt. Gatyi érkezik már is. Méghozzá névnapot köszöntök a felvétellel. Bulcsú, Tormás, Kerény, Fatima, Fatime, Ferenc és Kerubina ünnepel ezen a mai napon, azaz június 4-én. A Kerubina nagyon egzotikus, amúgy héber eredetű női név. Ugye a bibliai félig ember, félig állat alakú kerubok nevéből származik. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, amúgy a jelentés az, hogy francia. A Fatime a Fatimából jött, ami arab eredetű. Egyébként Mohamed prófita legkisebb lányának a neve volt. A Kerény régi magyar személynév, ami a latin Quirinus névből származik. Ez a Quiris szóból ered, ez pedig azt jelenti, jelentette, hogy lándzsás. Egyébként Mars Isten nevének állandó jelzője volt. Ami a Tormás keresztnevet illeti, ez egy régi magyar személynév, nyilván a torma növényből származik, és valószínűleg azonos Árpád fejedelem Tarmacs dédunokája nevével, így él tovább tehát a történelemből. És akkor ott van Bulcsú is, a régi magyar személynév, ismeretlen eredetű, de a búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése hát a mai napig erősen vitatott a kutatóknál. Ők, azaz a búcsúk ünneplik a legrégebb óta június 4-én a keresztnevüket. Szokás szerint hoztam is egy történetet, ezúttal Bulcsú Harkáról, a retteget hadvezérről. A 10. században élt Bulcsú, amúgy a harka az az ő méltósága volt. A kalandozó magyarok legzseniálisabb és legfélelmetesebb stratégiája volt. A seregeivel be is járta Németországot és Franciaországot. A nyugati krónikások a kegyetlenségéről szóló legendák miatt csak vérbulcsúként emlegették. Végzetét azonban az 955-ös augsburgi csata okozta, bár híres színlelt megfutamodásos taktikájával csapdába csalta a német lovagokat, egy váratlanul felbukkanó felmentő sereg azonban megfordította a harcot. Bulcsú akkor fogságba esett, és első Otto király parancsára a Regensburgban ki is végezték. A krónikák szerint az utolsó pillanatig büszkén és emelt fővel viselkedett. Hát ilyen volt ő, Bulcsú a harka. Nyilván nem kívánom egyetlen Bulcsúnak sem, hogy ilyen retteget legyen. Azt viszont igen, és ezt minden névnaposnak is mondom, járja mindig emelt fővel. Boldog névnapot!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
1: Szép reggelt kívánok, 8 perc múlva fél hét. Túl vagyunk a nap felkeltén, csillagászatilag egész pontosan 4 óra 58 perckor történt ez meg itt Kaposváron. A napnyugta pedig majd 20 óra 35 perckor fog bekövetkezni, és ez így összesen 15 óra 37 perc 25 másodpercnyi nap hosszát jelent. Egyébként maga a világosabb szakasz az még tovább tart, hiszen már a nap felkelte előtt, és a napnyugta után is világos van még. Jól be lehet osztani az időt, egy csomó mindenre juthat, még a munka mellett is, előtte is, utána is. Hát nyilván most még csak az előtte szakasz van. Kívánom azt, hogy mi hamarabb ébredjetek, vagy ha már dolgoztok, akkor legyen meg hozzá a kellő energia. És ne csak még az éjszakáról visszamaradó fáradtság. Ma amúgy kellemes időre kell számítani, jelen pillanatban 15-16 Celsius fok van, és ez még tovább fog kövéredni a nap folyamán. Holnap lesz majd ismét egy kis torpanás, és holnapra tér majd vissza az eső, ám de nem lesz sok egyébként, talán jó, hogyha egy milliméternyi fog majd hullani egész nap. Amúgy a mai csúcshőmérséklet nagyjából 25-27 fok lesz.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Hírek most.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A tudományos diákköri munka lehetőségeiről és kihívásairól tartottak szakmai beszélgetést a Matek Kaposvári kampuszán. A programon a hallgatók személyes tapasztalatokon keresztül kaptak betekintést abba, hogyan vezethet egy kutatási ötlet országos tudományos eredményekhez, valamint milyen nehézségekkel és fejlődési lehetőségekkel jár a TDK és az OTDK részvétel. Az esemény célja a kutatói pálya és a tehetséggondozás iránti érdeklődés erősítése volt. Rangos versenyen öregbíti Kaposvár hírnevét a hétvégén a Rock Színház. Az Egyesület közösségi oldalán számolt be róla, hogy meghívást kaptak a 4 napos Erkel Fesztiválra, ahol a szakmai zsűri több produkciójukat is beválogatta a programba. Így pénteken az énekversenyen több szereplőjük megméretteti majd magát, este pedig a Gödöllői Kastélyparkban a Made in Hungária című előadást mutatják be, szombaton pedig a versenyprogramban vesznek részt. Megérkeztek Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött légkondicionált Intercity kocsik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a nyári csúcsidőszakban további vasúti kocsik is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb járatokon. A miniszter szerint javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni a pótlóbusz kapacitásokat és korszerűsíteni az állomási információs rendszereket. Hangsúlyozta azt is, hogy hosszú távon a vasúti járműpark megújítása jelent megoldást, amelyre most uniós forrásból mintegy 2 milliárd euró áll rendelkezésre.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió most a 91.2.
2: Jó reggelt kívánunk, picivel vagyunk fél hét után, ez most egész pontosan egy percet jelent. Michael Gray a lejátszóban, aztán a UB40. Én pedig frissességet kívánok erre a mai napra, és ne felejtjétek, a reggeli tomposág ellen a leggyorsabb fegyver a hideg-meleg sok és a fény kombinációja. Vagyis, hogyha már talpon vagytok, igyatok meg egy jó nagy pohár hideg vizet az éjszakai kiszáradás ellen, húzzátok fel a redőnyt, hogy a természetes fény leállítsa a melatonin termelést, és hogyha van erőtök, zárjátok a zuhanyzást néhány másodperces hűvös vízzel. Hát ez a trió azonnal felpörgeti a keringést és beindítja a kortizol szintet, így sokkal hatékonyabban ébredtek, mint az első még félálomban megivott kávé. Ha viszont már dolgoztok, akkor utóbbi nagyon jó szolgálatot tehet, úgyhogy már főzöm is le a kávét.

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, remek napot kívánok 5 perccel 3/4 hét előtt. Rita Ora slágere forog most a születésnapos hallgatóknak, akiket ezúttal is szeretettel, tisztelettel köszöntök. Közöttük van egyébként a vészhelyzet sztárja Noah Wyle, amerikai színésző, 71-ben született. Angelina Jolie, az amerikai színésznő, 75-ös születésű. A BL döntőben is pályára lépő Gyökeres Viktor, a magyar származású svéd válogatott labdarúgó, ő 98-as születésű, és persze a mi drága, nagyra becsült hallgatóink közül is sokan vannak, akik szintén a mai napon június 4-én ünnepelnek. Ők igazi szellemi pillangók és született kommunikátorok, mert kíváncsiak, mert intelligensek, mert sokoldalúak, és olyanok, akik pillanatok alatt képesek alkalmazkodni bármilyen társasághoz, vagy akár váratlan helyzethez. Alapvetően barátságos, pörgő személyiségek, ám mivel a gondolataik ezerrel cikáznak, hajlamosak lehetnek a nyughatatlanságra, a felszínességre vagy arra, hogy túl sok mindent kezdjenek el egyszerre. Minden esetre unalmas perc nincs mellettük. Hát ehhez én energiákat kívánok, és nem csak a mai napra, hanem a teljes életre, úgyhogy boldog születésnapot, tisztelt ma ünneplők!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: 2 perccel járunk 3:47 után. Jó reggelt. Lapszemlézünk gyorsan egyet. Először a kaposvármos.hu, amely ír arról, hogy elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótér közelében. Megírtuk, hogy a kudarcokból építkezve jutott Európa-bajnoki dobogóra Kolesár Ármin. Tejút is bolygó együttállás is várja az égbolt szerelmeseit, és arról is cikkeztünk, hogy megalakult a Somogyi Reuma Klub a Kaposi Mór oktató kórházban. Tágabb értelemben, országosabb értelemben összesen 8 személy esetében indítványozott kényszer intézkedést a fővárosi politikusokat érintő korrupciós botrányban az ügyészség, többek között park fenntartási botrányok és a korábbi atlétikai világbajnokság közbeszerzés nélküli dolgait vizsgálják. A világ sajtó pedig arról cikkez, hogy ma hajnalban ukrán drónok támadták meg a Szentpétervár energiaipari és katonai létesítményeket, míg az amerikai Guardian arról számolt be, hogy az ottani képviselőház tegnap egy megdöbbentő elmarasztalást fogalmazott meg Trump elnök háborújával kapcsolatban. Itt most Iránra gondolunk, amiután a képviselők támogatták azt a kezdeményezést, amely arra kötelezni őt, hogy kérje a kongresszus jóváhagyását, hogy vonja vissza az amerikai csapatokat. És a képviselőház többsége megszavazta ezt. Mindenről, amikről most beszámoltunk, persze majd híreinkben hallhattok bővebben is. Mi most azonban visszatérünk a zenékhez, Alok Szigala és Ellie Goulding közös slágerével, és ne felejtjétek, 7-kor már indul, a napra kész.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medicalban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposvár sportélete erős szezont zárt, a helyi csapatok eredményei pedig ismét megerősítették, hogy a városban komoly sporthagyományok és összetartó közösség működik. Szita Károly Kaposvár polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a sportegyesületek vezetőivel egyeztetve megkezdték a 2026-2027-es szezon előkészítését. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a magasra tett léc ellenére az elért eredmények és az együttműködés alapján bizakodva tekintenek a jövő elé. Zárt körű rendezvény miatt nem lesznek látogathatók a Kaposvári Városliget, a Vásártéri út és a tó közötti részen található sportlétesítmények június 13-án dél és este 10 óra között, közölte a Videoton a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az érintett területet a cég családi napi program idejére lezárják, ezért ebben az időszakban a pályák és a létesítmények nem használhatók a lakosság számára. Újabb rangos szakmai elismerést kapott a Fino Vegajó. A termékcsalád elnyerte az év innovációja díjat. A növényi alapú joghurt alternatívát a zsűri az újdonság tartalma és a fogyasztói igényekre adott válaszai miatt díjazta. A termékcsalád több ízben érhető el, probiotikus összetevőket és kalciumot is tartalmaz, a vállalat szerint pedig az egészségtudatos és fenntartható táplálkozást támogatja. A gasztronómia áll az idei múzeumok éjszakája középpontjában, amelyet június 20-án az Ízekben zárt történetek címmel rendeznek meg. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a múzeumokba őrzött tudást szélesebb közönséghez is eljuttassa, és bemutassa a kultúra sokszínű kapcsolódásait. Az országos eseményen idén több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal, a látogatók pedig kiállításokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel is találkozhatnak. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A meteorológiai szolgáltató nyilvánosan is elérhetővé tette új felületét, amely egy helyen biztosít hozzáférést az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokhoz, tudásanyagokhoz és szolgáltatásokhoz. A portál célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott információkkal segítse a klímaváltozás hatásainak megértését és az alkalmazkodást is, többek között 200 évnyi mérési és modellezési adat felhasználásával.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön már a front elvonulását követően egyre több helyen süthet ki a nap, miközben csökken a felhőzet. Bár egy-egy futózápor nem teljesen kizárt, kellemes idő valószínű. A nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Ahó, jó reggelt, remek napot kívánok, elindult a napra kész, és ennek örömére még a nap is kisütött. Vége tehát ennek a több mint 24 órás borongóságnak. Ugye, bár is jobb tőle az ember kedve, főleg, hogyha még olyan zenét kap, mint a most következő Gála, vagy a Nothing But Thieves.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kezdjük a mai Naprakészt egy különös statisztikával. A Dívány arról cikkezett, hogy a boldogság érzetünk az életünk során egy U alakú görbét ír le, amely a fejlett országokban átlagosan 47,2 éves korban éri el a mélypontját. Ez az úgynevezett életközepi válság időszaka, amikor a legtöbb teher nehezedik ránk, ekkor vagyunk a szendvics generációban, vagyis egyszerre kell gondoskodni a gyerekekről és az időszülőkről, a karrierünk eléri a monoton csúcsot és szembesülünk a fiatalkori álmok elengedésével. A jó hír viszont az, hogy az 50-es évektől a boldogság szint újra emelkedni kezd, mert megtanuljuk elengedni a görcsös elvárásokat és jobban értékelni a jelent. A mélyponton a tudatos lassítás, a hála gyakorlása, a minőségi pihenés és a céltalan örömszerző tevékenységek segíthetnek átlendülni. Hát én már túl vagyok a 47,2-n. Igen, elengedő időszakban vagyok. Aki azonban befele tart, legalább az imént említett cikk tanulságát vonja le, hogy ne élje meg ilyen tragikusan ezt a mélypontot. Például feldobhat bárkit most egy jó kis zene, például

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Érdekes, időnként mókás dolog a statisztika, vagy éppenséggel elgondolkodtató. Még mindig az előző témán rugózok, amiből ugye kiszámolták a kutatók, hogy 47,2 évesen vagyunk a legdepisebbek. A dolog egyébként, ha átszámoljuk napra, 17.240 napot jelent, akkor kerülünk a legmélyebbre, születésünktől számolva. Egyébként, ha valaki, ugye ezt szokták mondani, hogy mérföldkőnek számít 18 éves a nagykorúság határa, az 6570 nap mindössze. Igen, gyorsan eléri az ember, miután meglátja a napvilágot. És hogyha azt nézzük, hogy például átlagosan házasságot 35 évesen kötünk, legalábbis a magyar statisztikák szerint, az megint nem egy nagy szám, olyan szempontból, hogy ez 12.775 nap alatt érjük el. És a 12.775 nap után alig 5000 napunk van arra, hogy ilyen morális válságba zuhanjunk, hát az nem olyan sok, hát az ellen azért kéne tenni, nem? Végül, de nem utolsó sorban, a Magyarországon megérhető átlag életkor az 76 év, az 27.740 nap. Jó hír tehát, hogyha 17.000 naposan bedepizünk, de 27.700 napig élhetünk, a hátralévő 10.000 napban már boldogság önt el minket. Nem olyan rossz az. Na ennyit a számokról. Na jó, legyen még egy szám, mondjuk az Alphaville, de ez nem számjegy, hanem zeneszám. Ez a Big in Japan.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: azt az a ronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azzal semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. Szombaton lesz az Ostra Peregrina Fesztivál. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina Hagyományőrző Fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncerte. Sajtótájékoztatón köszöntötték szerdán Kolesár Ármint, a Kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el a dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott szerdán Párizsban Magyar Péter. A találkozón a felek az energia, a védelmi, a közlekedési és a kutatásfejlesztési együttműködések erősítéséről egyeztek meg, valamint a két ország közötti gazdasági kapcsolatok bővítéséről. A magyar kormányfő meghívta Emmanuel Macron Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára is.
0: Időjárás jelentés.
3: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és két front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. A nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, a reggeli 14-15 fok után nappal 24 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Ahol jó reggelt, szép napot kívánok, szikrázó napsütésben, jaj de jó ezt mondani. Tegnap ilyenkor például arról számolt be az Euro 6x6 taxi, hogy borongos az idő, esős, nedves az út, ezért sokkal többen használják az autókat. Hogy vajon a napsütés ezen változtat-e, az mindjárt kiderül hamarosan, ugyanis közlekedési infókkal folytatjuk. Előtte pedig még a Kungs slágerét hallgatjuk.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Kezemben az Euro 6x6 taxi friss közlekedési infói, az imént beszéltem velük, és tudtam meg, hogy a négy sávoson a forgalom élénk. Hogyha valaki esetleg a füredi csomópontból indul, akkor a Szent Imréig egy merő kocsisor, ha valaki mondjuk szemből jön, akkor az Interspárig van igen nagy torlódás, így aztán például a Mező utcából oda kikanyarodni is nehéz, nem is sikerül mindig, mert ott is torlódás van a temetőig, nem is sikerül mindig egy lámpával kijutni. Továbbra sem működik a jelzőlámpa Petőfi és a 48-as kereszteződésében. Az iskolák környéke szokás szerint forgalmas. Arra éve fel az Euro 6x6 taxi a figyelmet, hogy mindenki óvatosan és figyelmesen közlekedjen arra. És ahogy mondtam, jobb idő van, kevesebb az autó, viszont több a bringás és a rolleres. Azonban el kell ismerni azt is, hogy úgy látszik, hogy tudatosabbak, mert hogy a legtöbben már viselnek sisakot. Aztán fontos információ, hogyha valaki a Damjanics fele közlekedik, ott a gépész felé volt felmarás, ott vélhetőleg aszfaltozás is lesz. A taxi tapasztalata az, hogy aki csak teheti, kerülje azt a részt, mert hogy többször is teljesen lezárhatják az utat, nem tudnak átmenni rajta az autók, tehát ha nincs arra dolog, akkor mindenféleképpen kerüljétek. A felüljárók torlódnak, nyilván a rendőrlámpák függvényében, viszont per pillanat a József Attila utca jól közlekedhető lefele, így ha valaki arra tart a Berzsenyi fele, akkor most jelen pillanatban jól lehet autózni. És ne feledje senki, hogyha kórháznál van dolga, ott bizony parkolási gondok vannak a fasoron, továbbra is készül a kerékpárút, én láttam ott kint talán még gázvezeték csövet is, ott dolgoznak nagyon, a sürgősségi előtt és a főbejárat előtt egyáltalán nem lehet megállni, úgyhogy lassú és nehéz a közlekedés arra autóval, ha nem mentek a kórházba, a kórházhoz, akkor tényleg való igaz, hogy ne használjátok a Német István fasort. Köszönjük szépen az infokat az Euro 6x6 taxinak, szóljon nekik és mindenkinek, aki úton van, Zombr felvétel, ezzel kívánok jó utat!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Lizzo után mindjárt az AC/DC legendás lágere érkezik ide a Rádió Mostra. Ide a Rádió Mostra, és nézem az órát is. 3 perccel járunk 7:45 után. Az AC/DC egy igazi rock ős kövület, és jó van ez így. Őket úgy szeretjük, ahogy van. De megfigyeltétek, hogy bár a zeneipar is változik, az életünk, a világ is, és időnként jönnek újabb szavak, amelyeket hát nem hogy csak megszokunk, meg is tanulunk. Úgyhogy összegyűjtöttem néhány olyan szót, amelyet az elmúlt években, hát hogy is mondjam, kezdtünk el használni, vagy legalábbis a híradásokban egyre többet használják. Ilyen maga a geopolitika szó, a hibrid háború, a szankció, a kibertámadás és a kiberhadviselés, de van a gazdaság és az energiaellátás szektorából is ilyen új szó. Gyakorta hallottuk főleg a Covid és a háborúk miatt az ellátási lánc, ugye a rezsicsökkentés és az ársapka kifejezéseket. Az egészségügy kapcsán, ha már szóba került, a home office, a karantén, a nyájimmunitás és ugye a védettségi igazolvány lettek a bevezetett szavak és kifejezések. Társadalmi szempontból pedig mindennapossá lett a klímaválság, a migrációs nyomás, a dezinformáció, a fake news, illetve újabban a doom scrolling, az a modern pótcselekvés, amikor valaki megszállottan és megállás nélkül görgeti a rossz híreket a telefonján. Ja, és hát ugye a leggyakrabban használt szó mostanában az eszkaláció. Ne feledkezzünk meg róla.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Reklám. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a boldingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Nincs majd ha, most van! A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. Ma ismét nyugodt napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Csernami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vadgyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszóllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség azzal a volt katonával szemben, aki tavaly novemberben megölte korábbi élettársát Kaposváron. A férfi egy veszekedést követően előbb bántalmazta a nő rokonát, majd két konyha késsel rátámadt volt barátnőire és annak hozzátartozójára. A nő a helyszínen meghalt, a rokona könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség több ember sérelmére részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat. Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Életét vesztette a székesfehérvári házomlásban megsérült férfi, közölte a székesfehérvári kórház. A tájékoztatás szerint a sérült szerda hajnalban hunyt el, miután napokig válságos állapotban kezelték az intenzív osztályon. A férfit hétfőn mentették ki egy bontás alatt álló négy emeletes ipari épület romjai alul, miután az épület összeomlott. Drónokkal támadta Irán szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét. A légi csapásban több mint 60-an megsérültek, és egy ember életét vesztette. A jelentések szerint az épület tetején jelentős károk keletkeztek, több helyen pedig tűz ütött ki. A repülőtér területét korábban is érték támadások.
0: Időjárás jelentés.
5: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és két front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. Na, a nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés. A reggeli 14-15 fok után nappal 24 fok lesz a csúcsérték.
6: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
7: Egy kis numizmatika a folytatásban itt a Rádió Mostban. Illetve egy tegnap előtt feldobott téma kapcsán beszámolnék egy magyar hegymászó legendáról, bár nem jól fogalmaztam, mert nem legenda, hanem egy hírhet hegymászó, aki valójában nem igazán mászott meg semmilyen nagy hegyet. Hogy ez hogy van? Na, nem sokára hozom a részleteket. Most azonban Horváth Tomi nekem, majd az Ace of Base.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Ace of Base és az 1998-as Always Have Always Will, ami egy klasszikus felemelő szerelmes dal, arról a megnyugtató mély érzésről szól, amikor az ember biztosan tudja, hogy megtalálta az igazit, és ez a szerelem a múltban is létezett, a jelenben is tart, és a jövőben is megmarad. Jó dolgok ezek, amikor az ember maga biztos magában. Ezért van az, hogy például használjuk a pénz vonza a pénz elvet, ami egyébként nem csak egy gazdasági törvényszerűség, de a bőségtudat alapvetése is, amit akár egy különleges érme is segíthet. Biztos vagyok benne, hogy sokak pénztárcájában lapul egy-egy szerencsepénz, akár egy régi forint, egy külföldi apró vagy egy különleges érme, amit valamiért nem költünk el. Van, aki az első fizetéséből teszel egy érmét, más egy fontos élethelyzethez köti, és akad, aki kifejezetten a szerencse a bőség bevonzására tartja magánál. Én nekem egyébként egy komplet pénztárcám briefkomban ilyen, amit úgy találtam, és arra használom, hogy ha már egyszer én megtaláltam őt, ő megtaláljon nekem bele pénzt. És működik. Badarság, lehet ezt mondani rá, hát de ha sem működik, akkor nem. Akkor érdemes ilyesmi trükköket bevetni és használni. De van azonban olyan, amikor egy ritka érme tényleg igazi kincs lehet, akár műkincs. Erre hozok példát nem sokára, de most tovább zenék szárnyán Calvin Harris-tel, aztán Demi Lovato-val.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Ahom, sziasztok! Az előbb a szerencse pénzről volt szó, és most így 3 percen 4:49 után valódi pénzről legyen szó. Mennyit érhet egy ilyen szerencse érme? Hát, hogyha folyamatosan idézőben mondom, termeli a pénz bele a pénztárcánkba, akkor felbecsülhetetlen, de azért vannak ám olyan érmék is, ami ráadásul most föl is bukkant egy ilyen a hazai online aukción, ami szó szerint aranyat ér, egy Hunyadi János aranyforintot kínálnak több mint 10 millió forintos árért. Ez egy nagybányai veretű, 3,62 század gram súlyú aranypénz, ráadásul kivételesen jó állapotban van, korábban a neves Nudelmann aukció 13. árverésének 236. tétele volt, és numizmatikai katalógusokban is szerepel, számon tartott érme, ami önmagában azt jelzi, hogy a gyűjtök világában egy igazi nagy ágyúról van szó. Az érme előlapján Hunyadi János neve és címerpajzs látható sávokkal, kettős keresztel és a hunyadiak hollójával, ez a motivum a magyar történelem egyik legismertebb címerképe. A hátlapon pedig Szent László álló alakja jelenik meg országalmával és bárdal, mellette verde és mesterjegyek, amelyek a nagybányai verőházhoz, illetve Krisztoforusz és Antonios Sácsi pénzverő mesterekhez kötik a darabot. Ezek a 15. századbeli aranyforintok meglehetősen ritkák, az ilyen megkímélt állapotú pedig már szinte múzeumi szintű különlegességnek számít. Na hát ez nem egy szerencsepénz, hanem egy igazi kincs. Hangsúlyozom, 10 millió forintot ér.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Reklám!
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Átadta a Megyei Jóvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. Ma ismét nyugodt, napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jóvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra, helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Sajtótájékoztatón köszöntötték szerdán Kolesár Ármint, a Kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el a dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Holttestet találtak a Siú csatornában kedden délután. A rendőrséghez délután 4 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszíre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott szerdán Párizsban Magyar Péter. A találkozón a felek az energia, a védelmi, a közlekedési és a kutatásfejlesztési együttműködések erősítéséről egyeztek meg, valamint a két ország közötti gazdasági kapcsolatok bővítéséről. A magyar kormányfő meghívta Emmanuel Macron Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára is.
0: Időjárás jelentés.
3: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és két front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. A nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, a reggeli 14-15 fok után nappal 24 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Ahó, szép napot kívánok, sziasztok! Tartsatok a Rádió Mostól a továbbiakban is nagyszerű zenékkel, és érdekes hírek elé szolgálunk, például a magyar hegy meg nem mászóról.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Napra Kész.
1: Valaha a Vesz slágere volt, most Robin Schulz dolgoztát az iménti slágert, a folytatásban azonban egy abszolút eredeti Jonas Brothers melódia érkezik, illetve egy két nappal ezelőtti témát szeretnék visszahozni a köztudatba, amikor egy múlt heti szenzációs csúcsmászásról volt szó, a Mount Everestet rekordidő alatt mászták meg, és akkor mondtam, hogy hát vannak nekünk magyaroknak is rekorder mászóink, de van rekorder hegy meg nem mászó is. Ez a sztória egyébként az egyik legnagyobb hazai média hullámot kavaró esetre mutatott rá, Bercik Dánielre gondoltam, mert hogy az ő története zseniális, még abszurd is, és tökéletes látlelete amúgy a modern közösségi média működésének. Arról van szó, hogy bő két évvel ezelőtt az a robbant be Dániel a köztudatba, hogy nagyszabású média kampányt indított, bejelentette, hogy ő lesz az első magyar, aki oxigénpalack és serpák segítsége nélkül mássza meg a világ második legmagasabb és legveszélyesebb csúcsát, a K2-t. Komoly szponzorokat keresett, győzött meg, interjúkat adott a legnagyobb lapoknak és tévécsatornáknak, profi imázs videókat készített, sőt, követők tízezrei szurkoltak neki. Ám a hegymászó közösségnek és a tényfeltáró újságíróknak hamar gyanús lett a dolog, mert Dániel olyan felelőtlen kijelentéseket állított, hogy korábban már megmászta a kaukázusi Elbruszt és a pamíri Ebensina csúcsot felkészülésként. Hát persze utána néztek gyorsan ennek a dolognak, méghozzá hivatalos nemzetközi mászónaplókat, engedélyeket és csúcsfotókat kerestek, és akkor derült ki a sokkoló igazság, hogy az állítólagos csúcsfotók azok tulajdonképpen csak olcsó Photoshop hamisítványok voltak, és ezen kívül semmilyen hivatalos nyoma nem volt annak, hogy valaha magas hegyi környezetben járt volna. Valójában nem hogy a K2-re, de még a korábbi referenciaként bemutatott hegyekre sem mászott fel. Miután a bizonyítékok megdönthetetlenné váltak, a szponzorok azonnal kihátráltak mögüle, a média pedig felkapta a kamu hegymászó sztorit, Dániel pedig végül kénytelen volt elismerni a csalás, és aztán eltűnt a nyilvánosság elől. Az internet népe azonban nem felejtett, azonnal megszületett a magyar hegy meg nem mászó kifejezés. Hetekig áradtak a mémek, az emberek pedig olyan fotókat posztoltak, ahol a nappaliban vagy a sarki dombon állva jelentették be a K2 expedíciójukat, kifigurázva a történetet. Hát az internet már csak ilyen. Ne feledjétek a napokkal ezelőtt feltűnt mém áradatot Szoboszlai Dominik divat cucca kapcsán.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Horgászok, figyelem! 10 perc múlva 9 óra, mindjárt véget ér a Naprakész, de a búcsúhír az Somogyból jön, és egy pecással kapcsolatos. Konkrétan a völgyhídi horgásztó rekordját sikerült megdönteni, ahol egy 213 cm-es gigaharcsát fogtak. A horgász Nagy Kristóf volt, aki beszákolta ezt a matuzsálem és óriás harcsát. A következőt írta: még május 1-én hirtelen elgondolásról mentem ki horgászni, éjjel fél egyik teljes csend volt, amikor egy gyengét húzással elszakította a spannolt szereléket, felém kezdett úszni, így először azt hittem, nem akadtak a horgok, majd hirtelen irányváltoztatással megkezdődött a 40 perces fárasztás. A fotók és a mérés kedvéért pedig meg is kellett várnia, amíg hajnalodik és reggel lett. Akkor sikerült rögzíteni, hogy a hossza 213 centi, a súlya pedig több mint 60 kg. Ez tehát a völgyhídi horgásztó új rekordja. Egyébként két harcsa rekord is van az országban, egyrészt hosszra, másrészt súlyra. A hivatalos súly rekordere egy szintén somogyi eredmény. Kovács Gábor fogta ki itt a Kaposvár melletti Töröcskei tóból még 2010-ben. Ez 113 kilós volt, amúgy a hosszúsági rekord pedig 265 cm. Ezt tavaly tavasszal akasztották a palotási víztározón.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: Mondjak egy jó! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
5: Mondjon jobbat, Mentavill!
6: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 490 000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Fő utca 53.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Szombaton lesz az Ostra Peregrina Fesztivál. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncertet. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Rendőrök mentettek meg egy öreglaki férfit, aki véget akart vetni az életének. Az eset még május 24-én történt. A segélyhívó központba egy aggódó nő tett bejelentést, miután a párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert fed be, amire alkoholt is ivott. A kiérkező rendőrök maga tehetetlenül találták a férfit, aki nehezen kommunikált. A mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték az állapotát és gondoskodtak róla. A gyors és szakszerű intézkedésnek köszönhetően a férfit stabil állapotban vitték kórházba. Őrizetbe vettek a somogyi rendőrök egy sorozatcsalót. A 27 éves férfi acélszerkezetes csarnokok és tárolóépületek tervezését, kivitelezését vállalta, de miután a megrendelőktől megkapta az erre szánt előleget, a munkát már nem végezte el. A rendőrség eddig 5 károsultat azonosított, akiknek több mint 23 millió forintos kárt okozott a férfi. Ugyanakkor az eddig beszerzett bizonyítékok alapján ennél jóval szélesebb lehet a sértettek köre, és a bűncselekmény összértéke akár a 100 millió forintot is meghaladhatja. A férfit kedden a TEK közreműködésével fogták el. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bűvítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását. Újabb közterületeken mutatta ki aszbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett.
0: Időjárás jelentés.
7: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és 2 front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. A nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, és 24 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában.
8: Keszthelyi Tibor. Zavartalan délelőttet kívánok nektek, pont olyat, mint amilyen a napsütés is ezen a mai napon. Tegnap borongosság volt, holnap megint az lesz, de a mai napon legalább ki lehet élvezni a napsütés áldásos hatását, úgyhogy gyűjtsetek majd minél több D-vitamint. És persze élményt is ezen a mai napon, D-vitamint lehet a cégnél is, ha más nem egy lecsupaszított alkarral, élményeket pedig majd

0: Alanis Morissette szókimondó melankólikus slágerét hallgattuk, az Ironicot még 1996-ból, az egy évvel korábban megjelent kultikus Jagged Little Pill lemezről. Persze nem kell azt hinni, hogy nincsen újabb slágere, hogy ne volna, sőt, teljesen szétturnézza a világot. Tavaly is hatalmasat ment, és nagy sikerű koncertet adott itt nálunk Magyarországon, a Budapest Parkban is, de fellépett a Glastonbury Fesztiválon, és teltházas bulijai voltak Las Vegastól Londonig, most pedig már az európai és brit fesztivál szezonra készül. Érdekes, hogy ebből a dalból, illetve ebből a lemezből, amit az előbb felemlegettem, a debütáló 95-ös anyagból készült egy Broadway musical is, amely temérdek 15 Tony jelölés kapott, és a mai napig teltházakkal fut világszerte. Szóval látszik az is, hogy a közönség generációkon átívelő, a régi 90-es évekbeli rajongók mellett a Z generáció is imádja az ő szókimondó feminista poprock himnuszait, de az is érdekes, hogy a magánéletében Alanis már jó ideje a mentális egészség, a tudatos anyaság és a spiritualitás elkötelezett szószólója, 3 gyermek édesanyja, és van egy saját podcastja is, ahol rendszeresen beszél a szülés utáni depresszióról, a kiégésről, és hát arról, hogy hogyan lehet túlnyomórész spirituális és békés életet élni a kőkemény rock biznisz mellett.
1: Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Hú, tartalmas nap ez a mai, az ember nem győz válogatni a jobb nagyobb programok közül. Ma van a VOSZ Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Somogyi Vármegyei Szervezetének női szekciójának egy rendezvénye, a Generációváltás Tabuk Nélkül című rendezvény 13.30-tól a Dorottyában. Olyan vállalkozásokat várnak, ahol vagy akik éppen generációváltás előtt, vagy éppen alatt vannak. A programon való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött, a VOSZ elérhetőségei lehet ezt megejteni. Aztán délután 3-tól nyit a kaposvári Kultig, benne olyan filmeket vetítenek ma, mint az Univerzum védelmezői, ez egy újdonság. A horrorra akadva, hát ez is egy újdonság. Ott folytatódik a sztori, ahol negyed évszázada már megismerhettük. Aztán a Michael, a Backrooms, Hátsó szobák, az Ördög Prádát visel, 2, a Mandalóri és Grogu. Szintén újdonság a Marsupilami, és visszatért a Birka Krimi című vígjáték. Programot tart ma a kaposvári kaszinó is, ezúttal 5 órakor kezdődik a könyvtárban a következő előadás, amelynek címe Perzsiától Iránig. A vendég Nánai Mihály, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense, és ma este, illetve holnap egész nap kaposvári katonazenekari fesztivál. A mai program 19 órakor lesz a Kossuth téren, jazz, pop-rock díszegyenruhában címmel a kaposvári helyőrségi zenekarat koncertet, amelyen énekel Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
3: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
2: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz.
3: Kettes, jobb ketteset, bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád,
2: hanem középre.
3: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
2: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
3: Szembe semmiképp.
2: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
3: Mi vagyok akkor?
2: Na, kérlek szépen, akkor a te.
3: Egy bunkó.
2: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
3: Van.
2: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Ahom, szép napot kívánok, éppen 3:40 van. A folytatásban a FedSense Wall, illetve némi labdarúgó info és hír. Az egyik egy eredmény, a másik pedig egy kis naptározás. Magyarország bronzérmes lett tegnap a mini futball Európa bajnokságon Pozsonyban, miután a tegnapi elődöntőben végül 5-1-re kapott ki Ukrajnától. A másik hír pedig a nagy válogatottunk labdarúgó barátságos mérkőzéseiről szól. Már most júniusban ismét pályára lép hazánk labdarúgó válogatottja. Marco Rossi együttese két mérkőzéssel folytatja a felkészülést az őszi UEFA Nemzetek Ligája B-divíziós összecsapásokra. A Nemzeti 11 holnap, tehát pénteken 19:45-től Finnországot fogadja Puskásban, majd június 9-én, azaz jövő héten kedden este 7 órától Kazasztán ellen mérkőzik meg a debreceni Nagyerdei stadionban. A találkozókat amúgy a közmédia sport csatornái kiemelt figyelemmel kísérik. A keretben ezúttal több fiatal tehetség előtt is adott lesz a lehetőség a bizonyítása. Rossi kapitány 29 fős névsorában helyet kapott a válogatottban még újoncnak számító Pécsi Ármin és Kovács Bendegúz, mellettük pedig 3 NB1-es újonc is magára öltheti a címeres mezt. A keret összetétele most azt mutatja, hogy a szakmai stáb a rövidtávú eredmények mellett a jövő építésére fekteti a hangsúlyt, miközben továbbra is számít a válogatott gerincét alkotó rutinos játékosokra.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Átadta a Megyei Juhvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. Ma ismét nyugodt napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vadgyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszóllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzi ki, minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Holttestet találtak a Siú csatornában kedden délután. A rendőrséghez délután 4 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszíre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A felület a 200 évre visszanyúló mérési és modellezési adatokra épít, és részletes képet ad a hazai éghajlati folyamatokról és várható trendekről. Az oldalon többek között adatbázisok, digitális klímaatlasz és ágazati információk is elérhetők, például a mezőgazdaság vagy a vízgazdálkodás számára. A portál célja, hogy hiteles információkkal segítse a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az éghajlati alkalmazkodásban. Drónokkal támadta Irán szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét. A légi csapásban több mint 60-an megsérültek és egy ember életét vesztette. A jelentések szerint az épület tetején jelentős károk keletkeztek, több helyen pedig tűz ütött ki. A repülőtér területét korábban is érték támadások.
0: Időjárás jelentés.
3: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és két front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. A nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, és 24 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Gábor. Tisztei Tibor.
4: Dübörgünk tovább zenéinkkel és lendületünkkel. Portugal the Man, Zaporozsác, az Infernal és Justin Timberlake is beköszön, mindjárt egy ilyen óranyitó négyesként, aztán programajánló és horoszkóp a folytatásban.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Számos program lehetőség áll előttünk. Ma például a korábban említett VOSZ generációváltás tabuk nélkül előadása 13:30-tól a Dorottyában. Aztán a ma délután 5 órakor kezdődő kaposvári polgári kaszinós előadás. Nánai Mihály, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensének előadása a Perzsiától Iránig címmel. Azt is említettem már, hogy ma a Kaposvári Katonazenekari Fesztivál is megkezdődik, ezúttal nem egy rendezvényről van szó, hanem jó néhányról. Ma este 7 órától a Kossuth téren a Kaposvár helyőrségi zenekar ad fúvós koncertet, Jazz Pop Rock dísz egyenruhában címmel, amelyen közreműködik Karusi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás énekes, amit azonban még nem mondtam, hogy holnap folytatódik tovább ez a rendezvénysorozat. Délelőtt 10 órától lesz majd pöttönparti a katonazenekarral, ugyancsak a Kossuth téren, majd az evéd és a délutáni siesta után 17:30-tól jönnek a felvonulások a Sétáló utcán, amelyen részt vesz a Kaposvár helyőrségi zenekar, mint házigazda mellett, a Szentendre helyőrségi zenekar, aztán a Magyar Honvédség légierejének veszprémi zenekara és a szolnoki zenekara is. Tehát 17:30-tól felvonulás után jönnek a szakalaki bemutatók és az összevont igazán mókás és hangzatos katonazenekari koncertek. Ez este 6 órától a Kossuth téren lesz. Szombaton pedig jön az Élet a középkorban hetedjére. Ez az Osztrea Peregrina, családi nap a Szent Jakabi Bencés apátság Ronkertjében 10-től 18 óráig, egésznapos íjászkodással, fegyvermustrával, páncélsimogatóval, aztán papírkészítéssel, merítéses technológiával, lesznek különböző kézműves foglalkozások, sírláda feltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás, illetve tárlatvezetés, harcászati íjbemutató, páncélos bajvívás, középkori csata jelenet, egy kis méhészkedés és viaszozás, szóval igazán érdekesnek és izgalmasnak tűnik. Jó szórakozást kívánok a választott programhoz!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: vagy valahonnan. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Közlekedési információk.
1: Közlekedési infónk az Euro 6x6 taxitól származik első kézből. Lacék még arról számoltak be a reggeli órákban, hogy továbbra sem működik a Petőfi utca és a 48-as Ifjúság útja rendőrlámpája. Ez így is volt az elmúlt időszakban jó néhány hétben, de ahogy azt valószínűsítettük, vélhetőleg valamilyen ritka alkatrész meghibásodás lehetett, és annak beszerzése tartott eddig, viszont mostanra elkészült a lámpa, amely a funkcióját már ismételten ellátja. Köszönjük az infót, jó utat mindenkinek!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Útra való, itt vannak a horoszkópok. Három blokkban már is kezdjük. Ikrek, rákok, oroszlánok, szüzek, figyelem! Az ikrek jegyében járó nap most elképesztő intellektuális energiákat szabadít fel bennetek, így ez az időszak a ragyogó ötletek, a nagy megbeszélések és a társasági élet csúcspontja lesz. A rákoknak érdemes kicsit befelé figyelniük és érzelmileg feltöltődniük, mert a háttérben komoly belső átalakulások zajlanak, amelyek hamarosan új alapokra helyezik a mindennapjaikat. Az oroszlánok kreativitása és karizmája az egekben van ma, most bármilyen színpadra lépnek, garantált a siker, de figyelniük kell arra, hogy a büszkeségük ne menjen a fontos kapcsolataik rovására. A szűzjegyűek pedig végre leírhatják a káoszt maguk körül, a precizitásuk és a rendszerező képességük ezúttal aranyat ér a munkahelyükön. Ráadásul egy régóta halogatott gyakorlati problémát is zseniálisan megoldanak ma.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Újabb négyes blokk következik a horoszkópban. Mérlegek, skorpiók, nyilasok, bakok, figyelem. A mérlegek számára a partnerség és a harmónia megteremtése lesz a kulcs. A mai napon egy váratlan találkozás vagy személyes mély beszélgetés viszont teljesen új megvilágításba helyezheti a jövőbeli terveket. A skorpiók most rendkívül intenzív, transformáló fázisban vannak, ahol a megérzéseik csalhatatlanul működnek, így bátran hallgathatnak a belső hangra, legyen szó pénzügyekről vagy emberi kapcsolatokról. A nyilasok kalandvágya és optimizmusa viszont új horizontokat nyit meg, kiváló ez az időszak a tanulásra, utazásra vagy egy teljesen új filozófia elsajátítására, ami kirángatja őket a szürke hétköznapokból. A bakok eközben a kitartásuk gyümölcsét arathatják le ma. A karrierjükben vagy egy személyes projektjükben olyan stabil mérföldkőhöz érkeznek, ami hosszú távú anyagi és erkölcsi biztonságot garantál nekik.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ismét horoszkóp, de most már zárul. Újabb négy jóslat, vízöntő, halakkos, bika, figyelem! A vízöntők igazi újítóként tündökölnek ebben a periódusban, a formabontó ötleteik és a közösségért tett lépései komoly elismerést hoznak, miközben a baráti köreik is teljesen felfrissülnek. A halak jegyűek, az intuíciójuk és az empátiájuk révén szinte olvasnak mások gondolataiban, ami segít ma elsimítani egy családi feszültséget, ráadásul a művészi hajlamaik is fantasztikus utat találnak maguknak. A kosok elementáris lendülettel vetik bele magukat ma az új kihívásokba. A fókusz most az önérvényesítésen és a határok feszegetésén van, de a nagy rohanásban érdemes néha megállniuk, hogy ne égessék el az összes energiájukat. Végül a bikák a stabilitás és a földi örömök megélésére koncentrálhatnak. A kemény munka után ma eljön az ideje a megérdemelt kényeztetésnek, a pénzügyi tudatosságuk pedig egy remek befektetési lehetőséget hoz a konyhára. Ennyi. 12/12, meg volt mind a 12 csillagjegy, remélem, hogy volt megfontolandó az elhangzó tanácsok, tapasztalatok közül. Én legalábbis ezzel a gondolattal és reménnyel búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk majd a jövő hét közepén, addig is minden jót kívánok, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: 91.2 Rádió Most.
1: He's got a girl in Paris. He's got a girl in Rome.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
4: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Szombaton rendezik az Ostra Peregrina Fesztivált, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina Hagyományőrző Fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncertet. Így olvastok ti címmel újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC. Június 16-án, kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutatóintézet igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matev főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
7: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
6: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét emléknappá, annak tiszteletére, hogy a magyarság az ország határok változása ellenére is egy nemzetet alkott. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékeznek, amelyet a Versailles-i Nagy Trianon kastélyban írtak alá az első világháborút követően. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét, és több millió magyar került az új ország határokon kívülre. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balaton főkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd a délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
6: Távozott a tegnapi esős időt okozó légörvény, és két front között ma ismét nyugodt száraz időre számíthatunk. A nap nagy részében sok napsütésben bízhatunk, csak délután növekedhet meg a felhőzet. A szerdai hűvösebb időt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, és 24 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
5: Györfi Betta.
7: Üdvözlök mindenkit, gyönyörű napot kívánok 4 perccel 11 óra után. Innentől miénk a terep egészen késő délutánig. Mit szóltok hozzám? Remélem úgy örültök, mint én az ismétlésnek is, mármint hogy Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát újra játsszuk, a Repeat It címűt, és jön Sean Paul és Dua Lipa párosa is majd a Nolájjal, de előbb még itt van Pink a Blow Me című dalával. Várom üzeneteiteket és közlekedési infóitokat a 70 32 32 355-ös SMS és Viber számunkra. Rádiozzunk együtt. Legyen vidám napotok!

Remélem, hogy a lelketekben nincs öröktél, mint ahogy Diaz énekelte a Mentával közös idegen című dalukban itt a Rádió Moston. Nyárnak nyár van, legalábbis kora nyár, ami az időjárást illeti, és végre megint gyönyörű és zavartalan majd, hogy nem a napsütés. No meg a napotok is legyen zavartalan, legalábbis gondoktól mentes, könnyed, akár a munkavégzés is, és mosolyogjatok, még ha nincs is rá okotok. Bár szerintem lesz, mert olyan jó kis dalokat hallgatunk együtt. Lighthouse Family High című Beyoncé is jön, illetve most itt a Linkin Park az Indian című évvel.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: A Lighthouse Family kellemes kis dala High című szólt a rádió. Moston egy perc elmúlt el 11:30, remélem, hogy nagyon jól telik a napotok. Minden sikerül, amibe belefogtok. Lehet, hogy nem úgy, ahogy elterveztétek, hanem inkább annál jobban, de semmiképpen sem rosszabbul. És lehet ez akár egy vizsga is, hiszen ennek még nincs vége, a sulisok időszakában sem, a szóbeli érettségig ideje, illetve az egyetemeken a vizsga időszak még javában tart. És a fiatalokat támogatnunk kell abban, hogy jól szerepeljenek, és vannak olyan iskolák, amik külön hangsúlyt fektetnek erre, például az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárba vizsgaidőszak alatt terápiás kutyák látogatnak el, hogy így csökkentsék a hallgatók szorongását. Kaposváron még nincs ilyenről hír, de lehet, hogy majd bevezetik ott is, viszont van állatmenhely, és a menhelyi kutyák is alkalmasak lehetnek a feladatra, úgyhogy egy látogatás téve ott némi kis finomsággal megörvendeztetve az ebeket segíthetnek egyes stresszes nap után levezetni a feszültséget. Na de gondolom azért sokaknak az otthonukban türelmetlenül várja már a kis kedvence, hogy hazaérjen. Tegyetek velük egy nagy sétát, jó idő lesz később is. És jó zenék is, Medusa, Dermot Kennedy és a Paradise című taluk jön, Pink Panthers és Zara Larsson közös Stateside címűje után.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Rádiómoston az az amerikai énekesnő adta elő The Cure című dalát, aki lassan 2 évtizede megkerülhetetlen alakja a zeneiparnak, és folyamatosan aktívan formálja a változó zenei trendeket is. Többszörös Grammy, Oscar, Golden Globe és BAFTA díjas előadó, és már a több mint popstar valódi jelenség, akinek most futó turnéja például állítólag minden idők legjobb turnéja címre is várományos. Ő Lady Gaga. A folytatásban viszont már jön BTS és Eros Ramazzotti Ricky Martinnal, na meg itt van Hugel, Topic és Ares közösen, ez az Adore You című dal.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Átadta a Megyei Jugúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. Ma kezdődik a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Ma kezdődik a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményen több katonazenekar is fellép, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara. A nyitó koncert ma este 7 órakor kezdődik, holnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vadgyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszóllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott szerdán Párizsban Magyar Péter. A találkozón a felek, az energia, a védelmi, a közlekedési és a kutatásfejlesztési együttműködések erősítéséről egyeztek meg, valamint a két ország közötti gazdasági kapcsolatok bővítéséről. A magyar kormányfő meghívta Emmanuel Macron Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára is. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét emléknappá, annak tiszteletére, hogy a magyarság az ország határok változása ellenére is egy nemzetet alkott. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékeznek, amelyet a versailles-i Nagy Trianon kastélyban írtak alá az első világháborút követően. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét, és több millió magyar került az új ország határokon kívülre.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a többnyire napos idő, csak gyenge felhősödésre lehet számítani, estére viszont megnövekedhet már a felhőzet. A hőmérséklet 24 fok környékén tetőzik délután. Holnap ismét jön egy gyenge hideg front, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat pénteken.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: 5 perccel múlt el dél, a nap második felét is megnyomjuk, valószínűleg munkával, feladatokkal is meg kell, de szuper zenéket kínálunk mellé. Egy kis padám-padám is jön Kylie Minogue-tól, máshol járunk majd Bigával, és itt a Pussycat Dolls most az I Don't Need a Man címűjével.

Ez volt DJ Khaled és Justin Bieber közös dala, No Brainer a rádió moston. 4:41, ebédidő környékén járunk. Remélem, hogy tudtok is erre időt szakítani, fontos lenne, főleg ha régen, vagy nem is volt reggeli. És főleg, hogyha szükségetek van egy kis szusszanásnyi időre, akárhogy is alakult eddig a hetetek vagy a napotok, egy biztos az élet valóban néha megemel, néha próbára tesz. Ez tökéletesen megénekli a következő percekben nekünk Rúzsa Magdi is, az Egyszer fent, egyszer lent című. No!

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Madonna egy nagy sikerű klasszikusát hallgattuk, a Papa Don't Preach című dalt 1986-ból a Rádió Moston, vagyis a 40. évfordulóját tartja idén az album is, amin szerepelt ez a szerzemény. Az ember bizony ennyi év távlatából is érezheti magát gyereknek, vagy legalábbis a lelkét fiatalnak, és nem is baj, őrizzük ezt meg sokáig, meg a gyereknap hangulatát, annak ellenére, hogy május utolsó hétvégén volt, de ezen a hétvégén is több helyszínen is a gyerkőcöknek kedveznek különféle programokkal, lesz gyereknap a Desin is, a strandbüféknél, sok-sok meglepetéssel. Meg ezen a hétvégén rendezik meg az évad záró parkszínházi fesztivált a Bábszín térnél, a Vasari Parkban, június 6-án és 7-én zajlanak az események, szombaton reggel 9-től vasárnap 10 órától. Az első napon Cucorka gyermek bábjátékos találkozót is tartanak a délelőtti órákban, délután aztán megismerhetjük a Vasari Park titkait Bocska Ágnestől, de természetesen Pályi János előadása is. Műsoron lesz Vitéz László is az Elátkozott Malom címmel, különféle játékokkal is várnak mindenkit, este 8:30-kor világító buborékok tava várja az érdeklődő kicsiket és nagyokat. Vasárnap pedig inkább a délelőtti órákban érdemes kilátogatni a helyszínre. A rendezvény ingyenes, úgyhogy várnak mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt. Olly Murs-szel várunk mi benneteket a Save Me című dalával mindjárt, a 21 Pilots Shy Away címűje után.

Énekelte dalát a rádió moston, 3:43, a délutánt megtöltjük továbbra is hangulatos dalokkal, és mindjárt friss hírekkel is, Krisztián jó voltából, de előtte még Paula Abdul egy klasszikusát idézzük fel, jön Minelli is, illetve a Backstreet Boys, ez a Shape of My Heart című balladájuk.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Szombaton lesz az Ostra Peregrina Fesztivál. Életfogytiglant kaphat a volt barátnőjét meggyilkoló katona. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina Hagyományőrző Fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncerte. Így olvastok ti címmel, újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC. Június 16-án, kedden délután 5 órakor a Dorottya ház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matev főigazgatóhelyettese és Nagy Brigitta, a Roma Könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
6: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
5: Életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség azzal a volt katonával szemben, aki tavaly novemberben megölte korábbi élettársát Kaposváron. A férfi egy veszekedést követően előbb bántalmazta a nőrokonát, majd két konyhakéssel rátámadt volt barátnőire és annak hozzátartozójára. A nő a helyszínen meghalt, a rokona könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a többnyire napos idő, csak gyenge felhősödésre lehet számítani, estére viszont megnövekedhet már a felhőzet. A hőmérséklet 24 fok környékén tetőzik délután. Holnap ismét jön egy gyenge hideg front, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat pénteken.
0: Időjárás jelentést hallott
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
7: Györfi Betta.
6: Az előttünk álló órában is számítok rád. Ezt mondom együtt, illetve énekelhetjük is akár együtt Miss Mooddal és Berkes Olivérrel. Közös daluk címe ez. Na de egy másik közös produkció is lesz, egy újdonság. Nem először dolgozik együtt két amerikai sztár, Machine Gun Kelly és Wiz Khalifa, de hosszú idő után most jöttek ki ismét egy közös dallal, ami egy igazi nyári sláger, a Girl Next Door címet viseli. Mindjárt megismerkedünk vele, de előbb még Rag & Bone Man is bemutatja tehetségét.

0: Ez volt Elok és Evemex közös dala, a Kerkész című a rádió mostan, ami remélem feldobta a hangulatotokat, vagy a munkahelyi hangulatot, ami bízom benne, hogy amúgy alapon is jó, mert a kollégákkal közösen együtt dolgozni. Igen, hatékonyan tudtok, és ráadásul bírjátok is egymást, azért néha előfordulnak kakas viadalok és cicaharcok, gondolom, pedig jobb, ha nem versenyeztek egymással. A valódi erő abban rejlik, hogy képesek vagyunk támogatni és felemelni egymást. Legyen szó női-női, férfi-férfi, vagy női-férfi munkakapcsolatról. Sokkal többet lehet nyerni azzal, ha megosztjátok egymással a tudásotokat, tapasztalataitokat, és azzal is csak nyerni tudtok, ha rádióztok folyamatosan közben velünk. Itt a 91.2-n egy 100-szor visszajátszott dal következik, amit szerintem nem bántok egyáltalán, hogy újra meghallgatunk, ez a Konyha zenekar darabja.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Programajánló.
1: A mai napon a Takács Gyula könyvtárban délután 5 órakor Nánai Mihály lesz a vendég, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesületének elnöke, aki Perzsiától Iránig címmel tart majd előadást, a belépés ingyenes. Ma kezdődik este 7 órakor már a Kaposvári Katonazenekari Fesztivál a Kossuth téren, jazz pop rock díszegyenruhában a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertjét élvezhetjük majd, közreműködik Karosi Júlia jazzének és Gregorovics Tamás énekes. Aztán holnap délelőtt 10 órától lesz pöttöm parti a katonazenekarral, majd 17:30-tól jön a felvonulás a Sétáló utcán, és 6 órától a szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncertek. A fellépő zenekarok a Kaposvár helyőrségi zenekar, Szentendre helyőrségi zenekar, Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról. Nézzétek meg, óriási lesz. Ahogy nagyon jó kis rendezvény lesz az Osztria Peregrina Élet a középkorban című családi nap a Szent Jakabi Bencés Apátság Romkertben június 6-án szombaton 10-től 6 óráig. Tárlatvezetést tartanak, harcászati íjász bemutatót, páncélos bajvívás bemutatót, lesz középkori csata jelenet, de egész nap különböző kreatív programokkal is várnak kicsiket és nagyokat, a lányok is nagyon jól érezhetik magukat, hiszen tinta és lúttól a szépírást lehet tanulni, saját papírt készíthetünk, és még régészkedhetnek is a kicsik, meg a nagyobbak is. A belépés ingyenes. Évadzáró parkszínházi fesztivál tart a Báb szintér szombaton és vasárnap. Szombaton reggel 9-től, illetve délután 5 órától lesznek programok, egészen késő estig, vasárnap pedig a délelőtti órákban várnak a Vasari Parkba mindenkit, a rendezvény ingyenes. Vasárnap lesz a Desin 11 órától estig gyereknap, a strandbüféknél. A Kultik moziban pedig mától újdonságokkal várnak benneteket, így az Univerzum Védelmezői című animációs családi filmmel, a Marsupilami című családi vígjátékkal, és a Horrorra akadva című horror vígjátékkal. De más is van a kínálatban, sőt, az bővül a hétvégén a gyerkőcöknek szóló filmekkel is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
3: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
2: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
3: azt mondom? Az a ronyba tekert.
2: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
3: Még sose sikerült kimondani.
2: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
3: De nagyon csúnya.
2: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
3: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
2: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
3: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
2: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad.

91.2 Rádió most.

Igen, közkedvelt lett Ray Dalton. Az Obligát című dalát hallgattuk a rádió. Mostan 2 perccel múlt el 3:42, még jön a One Republic, a hírekig Christina Aguilera, és a Halott pénz dobban című dalával, na meg itt van Rita Ora is, ez a How We Do címűje indulhat már is a parti csütörtök délután is. Vagy más a program, megírhatjátok ezt is, és persze a közlekedési infókat is. 70 32 32 355 él SMS, Viber és telefonsz.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Vel.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellékszaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Holttestet találtak a Siú csatornában kedden délután. A rendőrséghez délután 4 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszíre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárhely munkásság előtt tisztelegnek. Újabb közterületeken mutatta ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavételmi szabályok mellett. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd a délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a többnyire napos idő, csak gyenge felhősödésre lehet számítani, estére viszont megnövekedhet már a felhőzet. A hőmérséklet 24 fok környékén tetőzik délután. Holnap ismét jön egy gyenge hideg front, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat pénteken.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
6: Győrti Betta. Szuper délutánt kívánok mindenkinek, a nap csak úgy ragyog, és erre ráerősítünk Bob Marley-val, a Funkstar Deluxe féle Sunny Shining szól nem sokára, de előtte jön még egy százszor szép Horváth Tamástól, aki biztos, hogy majd június 26-án a Budapest Parkos koncertjén élőben is előadja ezt a friss darabját. Előtte viszont újra megint csak a nyárra térünk vissza, mégpedig egy végtelen nyárra, Endless Summer címmel szól Ellen Walker és Zac Abel, közösen állunk.

Beyoncé és Justin Timberlake közös dala szól The Other Side címmel a rádió. Mostan egy perccel múlt el 4:43. Kellemes délutánt kívánok ebben a szép időben mindenkinek. Talán a munkának lassan-lassan vége, és átadhatjátok magatokat a kikapcsolódásnak. A rádiózás mindenképpen maradjon program. Az esetben is, hogyha otthon töltitek az estét. Amikor valaki meghallja, hogy inkább egy otthon töltött estét választ egy barátja, ismerőse, egy zajos program helyett, gyakran rögtön azt feltételezi, hogy zárkózott, esetleg nem szereti az embereket. Pedig az igazság ennél sokkal árnyaltabb. Elképzelhető, hogy többen magukra ismernek, de azt mondják az okosok, hogy akik szívesen töltik az idejüket a saját kis kuckójukban, magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek. Tudatosan vigyáznak a belső békéjükre. Különösen empatikusak, vagyis rendkívül érzékenyen reagálnak mások hangulatára és érzelmeire, úgyhogy egy hosszabb társasági esemény után szükségük lehet egy kis egyedüllétre. Kreatívabb az átlagnál, ez is jellemző lehet. Nem a külső visszajelzésből meríti az önbizalmát ez az ember, a minőséget értékeli a mennyiség helyett, és nem gyötri a kimaradástól való félelem, ami egyébként sokakat igen. De amiből nem érdemes kimaradni, az például a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertje azért ma este a Kossuth téren. Biztos, hogy hangulatos lesz 7 órától, de sokkal közelebb van 3 órától itt a 91.2-n a 20 a csúcson friss adása. Ezt is érdemes meghallgatni, meg mindjárt a Wanted Waltz Like Rihanna című dalát, na meg Ann Mary-től, a Don't Panic című.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma is lesz Kapospont, amiben beszámolunk arról, hogy újabb innovációs díjat nyert el a kaposvári tejüzem. A cég vegán joghurt alternatívájának kifejlesztésében a mesterséges intelligencia is részt vett. Három ifjúsági kalandregény, amelyek valamilyen nyomozásról szólnak. Az idei Olvas elvetélkedőt erre a témára fűzték fel az ötletgazdák. Ennek részleteit is megismerhetitek, és azt is, hogy 10 millió forintot kaphat felújításra a Szőlős-Györöki Általános Iskola egy internetes közönségszavazáson. Voksolni most vasárnapig lehet. Ma este is várunk benneteket a Kapospont friss adásával.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
4: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most, mindig önnel, mindig veled.

0: hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

Ez volt Dozsa Keddal, a Jealous Type című a rádió moston, 2 perc múlva lesz 3:43. Ez csütörtök délután annyit jelent, hogy bő negyed óránk van, még mi nekünk így együtt, és aztán a friss híreket követően a legújabb 20 a csúcson adása következik, ami ma is érdekes, izgalmas és különleges lesz, mert meglepetéssel is készül nektek ma, szóval továbbra is füleljetek. Érdemes addig is, persze Jennifer Lopez jön a New Level Empire Dear Hennyvel, és itt van most Shepard is a Geronimo-val. Találkozunk még 4 óra után is.

0: Reklám.
1: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu per Nissan éve.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ma kezdődik a Katonazenekari Fesztivál, szombaton lesz az Ostra Peregrina középkori családi nap. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődik a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményen több katonazenekar is fellép, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierőzenekara. A nyitó koncert ma este 7 órakor kezdődik, holnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarát koncertet. Őrizetbe vettek a somogyi rendőrök egy sorozatcsalót. A 27 éves férfi acélszerkezetes csarnokok és tárolóépületek tervezését, kivitelezését vállalta, de miután a megrendelőktől megkapta az erre szánt előleget, a munkát már nem végezte el. A rendőrség eddig 5 károsultat azonosított, akiknek több mint 23 millió forintos kárt okozott a férfi, ugyanakkor az eddig beszerzett bizonyítékok alapján ennél jóval szélesebb lett a sértettek köre, és a bűncselekmény összértéke akár a 100 millió forintot is meghaladhatja. A férfit kedden a TEK közreműködésével fogták el. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét emléknappá, annak tiszteletére, hogy a magyarság az ország határok változása ellenére is egy nemzetet alkott. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékeznek, amelyet a Versailles Nagy Trianon kastélyban írtak alá az első világháborút követően. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének mintegy 2/3-át, lakosságának pedig több mint felét, megszüntetni, és több millió magyar került az új ország határokon kívülre. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a többnyire napos idő, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. Késő délután 24 fok környékén alakul a hőmérséklet, és este is 20-21 fok lesz. Holnap ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Okay, let's go.
7: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
8: Sziasztok, hello drága hallgatóink, újra itt a Hacs, már is belekezdünk a Kusza 20-as slágerlistába. Kezdésként van egy jó hírem, Vilike egyre jobban és egyre gyorsabban suhan, küldött egy videót, hogy milyen jól halad a rehabbal.
9: Hajrá rehab!
8: Úgyhogy mindenképpen kap tőlem majd egy hastánc tanfolyam vouchert, hogy a visszatérés természetesen nem fogja megúszni azt az OnlyFans fiókot sem. Azt is létrehozzuk. Na, de én most hozom az aktuális slágerlistát, egy újdonságot mutatok majd nektek nem sokára, lesz retro helyezettünk is, és amit megígértem, egyrészt játszunk, másrészt pedig egy kicsit vissza is tekintünk. Na de mire? Ugye ez a kérdés. Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 Yesterday, Today, Forever nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán nagyon sok zenész fellépett, köztük pedig egy olyan ember is, aki éppen kilépni készült annak a zenekarnak az árnyékából, amelyet apja hozott létre családi vállalkozásként. És bár ezen a márciusi estén történt meg valami a színpadon, amit addig emberfia nem látott soha, mégis később kapta fel a fejét a világ arra, hogy valami olyan dolog született, ami átírja az egész pop történelmet. Mert hogy ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan mozdulatsorok, amik a mainstreamben addig közel sem voltak ismertek. Olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson. Na hát, hatalmas sikerrel fut a Michael című mozis portréfilm Michael Jackson életéről, vagyis életének első feléről. No hát, ma egy kicsit egyrészt benézünk a kulisszák mögé a film készítésével kapcsolatban, visszaidézzük azt a műsorunkat, amikor a 40 éves thriller videoklipről beszélgettünk Vilikével és Galler András indián videoklip rendező barátunkkal, és persze, ahogy ígértem, játszunk is! Jól figyeljetek, hiszen ebben a pillanatban élesítünk egy posztot a Rádió Most Facebook oldalán, mostantól egészen 16 óráig lesz lehetőségetek lájkolni és kommentben odaírni a poszt alá, hogy melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok. 4 óra után pedig sorsolunk egyet, és 3 szerencsés hallgatónk másodmagával elmehet megnézni a Michael című filmet, hogyha esetleg még nem látta. Tehát 3x2 mozi egy talál, majd gazdára köztetek a Kusza 20-as slágerlistában, úgyhogy most irány a Rádió Most Facebook oldala, játékra fel. Én pedig jövök vissza nem sokára, és elárulok néhány kulisszatitkot erről a bizonyos Michael című filmről. Előtte azonban jöjjön listánk 17. helyezettje, egy újdonság debütál, ugyanis nálunk a mai napon. Egy olyan zenekartól, akikről nemrég beszéltünk is, hiszen az 500. és az 501. adásban, ugye a Willike Top 8-ban és a Miki Top 8-ban szóba került a Nothing But Thieves nevezetű zenekar. Én nagyon kedvelem őket, nagyon örülök, hogy egy új dallal rukkoltak elő, és persze ez is elképesztően jó lett. Evolution, ez a dal címe, újdonságként ezzel kezdjük a 20-20-as slágerlistát.
7: A 17.

De jó kis dal volt, Nothing But Thieves újdonsága szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában, mégpedig az Evolution című dal. Én pedig folytatom a Kusza listát, ugye már fent van a Michael Jackson Poszta Rádió most Facebook oldalán, lájkoljátok és kommenteljétek oda, melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok, és 16 óra után kisorsoljuk majd azt a három szerencsést, aki másod magával elmehet és megnézheti a Michael című filmet, hogyha még nem tette meg eddig, mert hogy a mai témánk Michael Jackson. Ugye a film is nagyon nagy sikerrel forog, illetve beszélgettünk már róla nem is egyszer. Például akkor ugye, amikor 40 éves lett a Thriller című dalának videóklipje. No, beszélgessünk egy kicsit magáról a filmről először. Akik látták, szerintem nagyot nem csalódhattak, mert tényleg sikerült szépen és méltóan megjeleníteni a pop királyát. Ez ugye főként Jafar Jacksonnak köszönhető, ugye ő a főszereplő, ő játssza Michael Jacksont, ő egyébként MJ unokaöccse, és nem mellesleg Jermaine Jackson fia. Ő alakítja Michaelt, de azért ne feledkezzünk meg Giuliano Valdiról sem, ő az az aprócska kisgyerek, aki a gyermek Michael Jacksont játssza a filmben, elképesztő odaadással és nagyon-nagyon szerethetően, szerintem legalábbis nagyon szimpatikus a kisrác, nagyon jól hozza a gyerek Michaelt. Nyilván nem fogok spoilerezni, annyit mondanék csak a filmről talán, hogy akik szeretik a zenét és Michael Jackson munkásságát, nyilván tudni fognak azonosulni vele, őket nem fogja csalódás érni szerintem, illetve az is biztos, hogy kevés olyan film van, amire ennyi néző lába üti a ritmust a film közben. Tényleg felcsendülnek hatalmas lágerek, és nyilván egy mai modern moziteremben azért az úgy szól, ahogy annak szólnia kell. Na, egyébként nagy sikernek számít a mozi minden tekintetben, hiszen nagyjából 200 millió dolláros volt a költségvetése, és ez már jócskán megtérült, hiszen ha minden igaz, már 700 milliós bevétel fölött jár a film, és persze egyrészt még aktuálisan műsoron van, a streaming és az esetleges gyűjtőknek szánt DVD és a hanglemez értékesítés pedig még el sem kezdődött, úgyhogy az még valószínűleg egy pár milliócskát be fog hozni a kasszába, hogy eléri-e az 1 milliárdos álomhatárt, az azért jó kérdés. Nézzétek meg ezt a filmet, hogyha még nem tettétek, ráadásul ezt most megtehetitek,

0: Hetitek úgy is, hogy játszotok velünk, Irány a Rádió most Facebook oldala, ahogy mondtam, ott van a Michael Jackson poszt, lájkolni kell és alá odaírni a kedvenc Michael Jackson dalotokat, 4 óra után pedig kisorsolunk 3 szerencsés hallgatót, aki másod magával elmehet és megnézheti a Michaelt, ha még nem tette meg. Én pedig hozom már is a következő dalt listánkról, ugyanis a 8. helyen található még mindig Kungs és a Getaway című dal, ez a következő, itt a Hacsban.
1: A 8.

0: Kungs és a Getaway című dal szólt itt a Kusza listában. Folytatjuk tovább, drága hallgatók, ne felejtsétek el, még mindig tart a Michael játék a Facebookon. Kukkantsatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, és megnyerhetitek a 3-2 fős mozi jegy egyikét a Michael című filmre. Én pedig elkezdem egy kicsit felidézni azt az adásunkat, amikor megemlékeztünk az akkor 40 éves Thriller videóklipről. Ez fontos, hogy a klipről, mert ugye az album 1982-ben jelent meg, ami egyébként azóta is a világ legnagyobb példányszámban eladott albuma, a klip azonban jóval később készült el a Thriller című dalhoz. Na, erről beszélgettünk kicsit Vilikével, figyeljetek csak! A Thriller videóklipje 1983. december 2-án jelent meg.
1: Atyai.
0: Viszont a dal, a Thriller 1982. novemberében. Tehát a dal megjelenése után több mint egy évvel készült el a videóklip úgy, hogy nyár végére, tehát 83 nyár végére a rádióknál már full lefutott a Thriller dal. És a kiadó meg is kérdezte a Jacksonikat, hogy ti normálisak vagytok?
1: Ez tudatos volt?
0: Már rég lefutott a sláger. Hát már rég kifutott ez a dal. Most akartok hozzá klippet csinálni. Nem is adunk rá pénzt, mert nem adunk. Ráadásul ugye a 14 perces videóklipről beszélünk, hiszen készült neki egy rövid verziója, de természetesen a teljes videóklip az 14 perc. És ez is már nagyon korszakalkotó volt a 80-as évek elején, hiszen mindig csak 2-3 perces klippeket csináltak, senki nem mert bevállalni egy kis filmet. Ugyanis egy kis film lett a Thriller videóklipje, ez korának legdrágább videóklipje lett, hiszen félmillió dollárba került. 1983-ról beszélünk. A félmillió dollárt azt így vegyétek. Így vegyétek. Szerintem Magyarország éves költségvetése volt körülbelül a félmillió dollár a 80-as években. Az MTV elkezdte játszani, és konkrétan ez a klip erősítette meg az MTV cégcsoport piaci létjogosultságát, olyan nézettséget hozott.
1: Mondjuk tegyük hozzá, akkor nem volt social media. Csak MTV.
0: Nem, akkor filmek voltak, de még a tévékben sem volt divat videóklippeket játszani, sőt, ugye az MTV is ilyen furán indult, anyagi gondokkal is küzdöttek, mert hát mindenki megkérdezte, hogy mi a francnak egy olyan televízió, ahol csak videóklippek mennek. Na, a Thriller megjelenése után ez már nem volt kérdés. Elkészült egyébként közben a videóklip készítéséről forgatott kis mini dokumentumfilm is, és hiszitek vagy sem, ennek legalább akkora sikere és nézettsége volt, mint magának a videóklipnek. Az volt a címe, hogy Making Michael Jackson's Thriller. A két anyag megtízszerezte az MTV nézettségét.
1: Hoppa.
0: Ráadásul olyan szintre emelkedett az érdeklődés a videóklipre, hogy ajánlókat kellett készíteni, hogy mikor jön legközelebb.
1: Azt a...
0: Ilyet!
1: Maradjatok velünk, hát a reklám után folytatjuk a klippet.
0: Nem, konkrétan, mitől lement a klip, utána jött egy ajánló, hogy a klipet a következő alkalommal 12 óra 18 perckor nézheted meg. Olyan volt az érdeklődés rá. Uh-huh. Hihetetlen.
1: Ez mostanában jelenik meg, mennyi letöltés lenne. Szerintem a stream oldalak megszakadnának.
0: Az biztos, lefagyna minden. Egyébként egy apróság, csak egy kis kulisszatitok, hogy a Thriller album borítóján volt egy vonalkód. És képzeljétek el, hogy elterjedt az a pletyka annak idején, hogy ennek a vonalkódnak az első 7 számjegye Michael Jackson telefonszáma. És hiszitek,
1: már
0: vagy nem?
1: A vonalkód is egy feltűnő valami volt.
0: Újdonság volt, hát akkor így van, ez a 80-as évekről beszélünk, és hát marhaság volt az egész, viszont hiszitek, vagy nem, a szolgáltatónak ki kellett kapcsolnia azt a 7 számjegyű telefonszámot, ami megegyezett ezzel a vonalkóddal, ugyanis annyian hívták fel csóri embert, aki ez valóban ez a szám, telefonszám volt, hogy egész
1: Hello,
0: a csörgött.
1: Jacko.
0: Egész a csörgött
1: a telefonja. Mondtam, hogy nem
0: hát bizony, számtalan rekordot megdöntött a videóklip is, de az még mindig elképesztő számomra, hogy ennek a videóklipnek köszönhetően stabilizálódott az MTV piaci helyzete. Elképesztő. Elképesztő. Na hát, blokkunk záródala következik, a One Republic-kal folytatjuk, és a Need Your Love című dallal listánk 7. helyéről, utána

0: pici szünet következik, aztán visszatérek, hozom a retro helyezettet, és beszélgetünk még a Thriller című dalról, mégpedig Galler András indián barátunkkal, aki ugye Magyarország egyik, ha nem a legismertebb videoklip rendezője volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és kíváncsiak voltunk, hogy ő mit gondol a Thrillerről, meghallgathatjátok nem sokára, jövök vissza hamarosan.
1: A hetedik.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Világslágerek, világsztárok ajánlásával!
1: Hi! My name is Barack Obama, and you're listening to Who's Ah Chuchon?
0: A Kusza 20-as slágerlista.
2: Köszönjük szépen Mr. Obamának, folytatjuk tovább a Kusza 20-as slágerlista, drága hallgatóink. Ne felejtsétek, játszatok velünk a Facebookon, hiszen így a hacs ideje alatt most ebben az egy órában van lehetőségetek lájkolni azt a bizonyos Michael Jackson posztot, illetve odaírni alá kommentben, hogy melyik volt a kedvenc dalotok. Nyilván nem számít, hogy melyik az a dal, az a lényeg, hogy legyen, és a kommentelők, valamint nyilván a lájkolók között fogjuk kisorsolni azt a 3x2 darab belépő jegyet, amellyel, ha még nem tettétek meg, akkor megnézhetitek a Michael című filmet. No, ha már Michael Jackson, akkor természetesen MJ dal lesz a retro helyezettünk is. Gondoltam, előhúzok egy olyan melódiát, ami bár még a filmben nem szerepel, a folytatásban azonban biztos, hogy benne lesz. Ugyanis Michael Jacksonnak nem csak a Thriller volt az egyetlen nagy klip dobása. Az 1991-ben megjelent Dangerous album első kislemezéhez is látványos klippet forgatott. Ugyanis, emlékeztek még a Black or White klipjére, ahol Michael Jackson különböző helyekre táncol át, és ugye bemutatják egy akkor nagyon komoly és újnak számító digitális effekttel, hogy mennyire hasonlóak vagyunk színtől, származástól függetlenül. Bizony, ugyanaz a rendező készítette el ezt a klippet is, aki a Thrillert rendezte, John Landis, ráadásul 4 híres színész is szerepelt benne, többek között az akkor nagy sztár gyerek színész Macaulay Culkin is. Egyszerre debütált a Black or White videó klipje 69 országban 1991. november 14-én 500 millió nézővel, ami akkoriban a legmagasabb nézettségeket hozta, persze az MTV hazánkban sugárzott adásában is megjelent, magyar rajongók százezreit szögezve a televíziók elé, úgyhogy jöjjön akkor 1991-ből retro helyezettünk Michael Jackson és a felejthetetlen dal Black or White.
0: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön!
4: Oh, that's nice!

0: csúcson. Húz a csúcson. Ő volt Michael Jackson retro helyezettünként a Black or White című dal. Egyrészt elképesztő, hogy ez a dal még mindig mennyire jól működik hangzásban is, még bőven elmenne ma is slágerként is, és hogyha megnézitek a videóklipjét, akkor arra is azt mondjátok szerintem, hogy elképesztően jó hangulatú, és szerintem az is megállná a helyét. Na, gyerekek, van még időtök játszani, ne felejtsétek, rádió most Facebook oldal, Michael Jackson post, like, comment, és 4 óra után kiderül, hogy ki mehet moziba a Michael című filmre, de most jöjjön az a beszélgetés, amit az egyik kedves barátunkkal készítettünk a 40 éves Thriller videóklip kapcsán. És hát kit kérdezhetnénk meg, ha nem egy videóklip rendezőt? Figyeljetek csak! Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videóklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videóklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, szerintem nincs olyan előadó, aki ne szeretett volna vele dolgozni, nekem volt szerencsém. Annyira egyedi látásmódja van, és annyi sajátos, néha meghökkentő elemet épít az alkotásaiba, hogy nem véletlen az elismertsége. A vonalban itt van velünk Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
1: Hello, hello, szia és sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Én azt gondolom, hogy a Thriller, mint dal és mint videóklip is egyértelműen átalakította, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy bizonyos tekintetben megalapozta a popkultúrát. Mint művészember, te hogy látod ezt? Miben rejlik a Thriller, mondhatni, korszakalkotó zsenialitása?
1: Hát két oldalról közelíteném meg. Amikor azt mi megkaptuk itt Magyarországon, ugye, én 11 éves voltam, az az ötödikes, tehát már felsős, és nem volt internet, sőt tévében se nagyon-nagyon jutottunk hozzá ilyen dolgokhoz, tehát nagyon kuriózum volt, hogyha az ember hozzájutott bármi nemű nyugatról jövő zenének, akár videoklipnek, filmnek, bárminek, ugye a klasszikus VHS időszak, meg a magazinok, Bravo és egyéb magazinok, ahol mindig megtapasztaltuk, mi az új, mi az, ami most jön, mi a legfelkapottabb, mi a legmenőbb, de azért nagyon-nagyon-nagyon más szint volt ugye akkoriban még ez a klipipar kint is, és ebből nagyon-nagyon kiemelkedett akkor a Thriller, mindent fölforgatott. Te, mint zenész is egyben tudod jól, hogy a producerek, menedzsmentek, kiadók, bármennyire is nagy sztár volt már akkor is Jackson, vagy bárki, arra mennek, hogy slágereket alkossanak, azért, hogy az ember, az előadó minél nagyobb elismertséget kapjon, minél nagyobb sztár legyen, logikusan akkor a kassa is csörög sokkal jobban. Na most a Thriller mindent fölborított. Eleve a dal maga, ami az album verzió 6 perces, a klip az meg 14 perces.
2: Bizony.
1: És eleve egy mozi a moziba szerű klippel jelent meg, amire az ember nem is klipként tekintett, hanem egyáltalán mi ez? Egy előadó egy ilyet bekockáztat, hát naivan 11 évesen nem ezen gondolkoztam, ez maximum a szakma gondolkozott ezen. Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkorászt, ezért lett kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: És igen, és tökéletesen meg tudlak erősíteni, mert így hallgatóinknak is mondom, hogy mindenki gondoljon vissza, hogy 1983-ról beszélünk. Tehát itthon, ha megláttál egy Opel Asconát, már attól azt gondoltad, hogy itt a jövő.
1: Hát főleg igen, ugye, igen. Mi, ugye mint keleti blokkba, pláne. Minden sokkal később jutott el hozzá. Maga a magazinok, az újságok és a zenei, hát mi volt akkor, azt hiszem zenebutik volt.
0: Igen.
1: Ami egy ömlesztett műsor volt, mindenki ezt várta, mert a komoly zenétől a popzenéig ott talán ott hozzájuthattál az éppen aktuális dolgokhoz. Tehát egymáshoz rohangáltunk át, vagy éppen kinek volt otthon videómagnója, és az a VHS kazetta, amit valahonnan a nem tudom, nagybácsi a kamionozás során behozott, és akkor azon láttuk a Thrillert először.
0: Bizony, és nem beszélve arról, erről majd később itt szó lesz a műsorban, hogy a klip egy évvel később jelent meg, mint ahogy a dal. Tehát a dal már egyébként a rádióknál lefutott, és a kiadó nem is, hogyha jól tudom, akkor a kiadó nem is akarta nagyon erőltetni ezt, mert azt mondták, hogy ez abszolút nem releváns, hogy egy fél éve, egy éve lefutott dalból most klippet csináljunk, aztán kiderült, hogy mégiscsak Jacksonnak volt igaza.
1: Pontosan mondta, hogy az MTV-nek innen meg volt a jogosultsága, hogy egy létező csatorna kell a fiataloknak, ami úgy szórakoztat, hogy elindult a videoklip gyártás és a zenei műsorok gyártása még nagyobb ütemben, még nagyobb iramba, mert azt látták, hogy tényleg ennek egy külön műfaja fog kialakulni. Addig is gyártottak klipeket, rengeteget, leginkább, ami ugyanazzal a célra készült logikusan, hogy sikere vigye egy dalt más fórumokon, platformokon is megjelenje, mint egy albumon csak, viszont ez már a Thriller olyat rugott előre, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy a videóklip az tényleg innentől kezdve a zenekarnak a reklámfilmje.
0: A későbbi vagy esetleg a mai klipekben tetten érhető a Thriller öröksége. Gondolok itt arra, hogy érdemes-e sztorit adni egy klipnek, vagy nagyban gondolkodni, mert azért nem kerül két fillérbe.
1: Én szerintem inkább ezt mondanám, hogy a Thriller ugye az nagyon sok mindent összemontázsolt. Tehát azt mondom, hogy eleve az, hogy hosszabb, akár adsz a klipednek egy elejét, közepét, végét, egy intróval vagy outroval lezárod, az, hogy mersz nagyobbat álmodni a dalodnak egy-egy költségesebb klipnél, azt, hogy mi minden le lett hozzá gyártva, a díszletek, a kelikek, a ruhák, és nem utolsó sorban a koreográfia, akkor még nem voltak ilyen boybandek meg lánycsapatok. Az is például az örökség, a fiú bandák, hogy azért a Jackson elkezdett, már ugye a Jackson 5-val is, de az ő összes dalához mindig táncos videó készült. Tehát az, hogy táncolás, az, hogy csoportokba koreográfiákat betanulva és a kliphez ezt hozzáadva, és az magas szinten, az is hozzáköthető a Jacksonhoz, viszont Peterson, aki a koreográfus volt Jacksonnak nem nagyon sokáig, ő úgy alkotta meg ezt a táncot, hogy akkoriban ugye indult nagyon a videódiszkózás. Tehát az, hogy a diszkókban ugye mindig videók mentek a dalokhoz, és erre rájöttek, hogy ha csinálnak egy koreográfiát, mindig ezt fogja táncolni. És úgy alkotta meg ezt a koreográfiát, hogy viszonylag halandó ember is könnyen megtanulja. Tehát ne legyen benne olyan nagyon-nagyon-nagyon technikai tudást igénylő mozdulatsor, inkább az, hogy csoportok egybeverődve táncolják ezeket a koreográfiákat.
0: Nem sokára folytatjuk a visszatekintőt és a beszélgetést Galler András Indiánnal, előtte azonban meghallgatjuk aktuális listánk következő dalát. A dobogó harmadik helyén található még mindig Sombra és a Home Record című dal, ez jön most.
2: A harmadik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Sombra és a Home Record című dal szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában, túl sok időnk nincs már, úgyhogy folytatjuk a visszatekintést a 40 éves Thriller videóklipre. Galler Andrással beszélgettünk ugye a klip kapcsán. Na ezt az eszmecserét folytatjuk, figyeljetek csak! Amellett, hogy Jackson körül ugye mennyi sajnos kiábrándító tény van ugye a magánéletét illetően, szakmailag egyszerűen szerintem nincs olyan zenész, vagy zenéhez kapcsolódó bármilyen szakág, legyen az videóklip rendező, legyen az táncos, koreográfus, aki valahol ne nyúlna egy picit úgy vissza, vagy ne ugrana be a fejébe akkor, amikor a saját munkáját csinálja mondjuk Jackson valamelyik munkája.
2: Én annyira kíváncsi lennék, de hát sose tudjuk meg, hogy ez mennyire volt tudatos, mennyire volt, vagy mennyire volt ösztönös, vagy mennyire volt a kettő keveréke, vagy egyszerűen csak szerette, amit csinál, és egyszerűen csak kiadta magába, és azt mondta, hogy miért ne.
1: Tudod, mi az érdekes? Hogy olvastam egy interjút egy amerikai labban a Thriller rendezőjével, aki azt mondta, hogy ő maga is, illetve mindenki más a stábban bődületesen meg volt döbbenve a Thrillernek ezen az elképesztő sikerén, kivéve egy embert, Michael Jacksont. Azt mondta, hogy ő tökéletesen biztos volt benne, hogy ez ekkorát fog szólni. Szerintem valahol félúton lehet a megoldás abban, amin gondolkozol, hogy félig volt tudatos, félig pedig ösztönös, mert te tudod nagyon jól, hogy a kreativitást, bár tudod a szakmát csiszolni mindig jobban, azért az igazi újítások valahol mindig bentről, az ihlet adja meg, nem?
2: Abszolút, viszont most még a Thrillerre visszagondolva, ugye miről szólt akkoriban, meg azért javarészt még most is sok előadónak a klipje, hogy mutasd meg magad, társítsad a zenédet egy vizsgálatással, nézzek ki benne jól, hogy ez régen is mennyire alapolt, hogy nem mertek elrugaszkodni az emberek, hogy valamit alkossanak, mindig az volt, hogy nézzenek ki jól, mert ugye a tiniknek az kell, hogy utánozható példaképet lássanak. Itt is szembe ment, ugye hát zombi változtatta magát.
1: Igen, meg farkas emberi, tehát nem volt szép, igen.
2: Később Reelbe is, de akkor még csak maszkok segítségével.
1: Igen.
2: Tehát, hogy bemerte ezt vállalni, hogy ő nem lesz szép a klipben, nem lesz jó kép. Bizonyos szinten igen, de hogy ő eltorzítja magát, tehát ez is egy erős vállalás volt akkoriban.
1: Mert igen, egyébként mindenkinek az volt meg, hogy Michael Jackson a világbéke, ő egy ilyen visszafogott, kis szerény, kis visszahúzódó manus, ezt a képet láttad róla, és akkor jön egy klip, amiben ő ráadásul gonoszt játszik, tehát hogy egyben jó is, egyben gonosz is, nagyon érdekes.
2: Igen, és eleve az egész klip ugye film a filmbe.
1: Igen.
2: Mert hogy egy filmjelte kezdődik, és ugye amikor először látt az ember, akkor nem tudta eldönteni még, és ugye nem az volt, hogy rögtön visszakeresem YouTube-on, megkeresem, hogy mi volt ez, hanem kellett várni, mikor vagy újra elkapod valahol. Majd a végén a dupla csavar, hogy ezt a lány álmodta, de visszanéz, akkor megint bevillan a szemet. Tehát tényleg nagyon tudatosan ki volt találva a klip. Ilyenben nem ugrik bele az ember. Ráadásul azért ez nem egy 5 forintos klip volt. Jó, a többi klip sem, de ez akkoriban aztán tényleg kimagasló volt.
1: Igen, félmillió dollár.
2: Létre azt mondom, ez azért egy kisebb mozi költségvetésével betekedett már akkor is.
1: Hát ugye ezért mondják talán azt, hogy szakmailag a zsenialitás, mert hogy ezzel szerintem nem tud számolni. Én is erre értettem, csak hogy a rendező így konkrétan kihangsúlyozta, hogy egyébként nem gondolták, hogy ilyen. Attól, hogy ők tudatosan összerakták a produkciót, a klippet, azt mondta, hogy ők nem számítottak rá, hogy ilyen elképesztő sikere lesz, és hogy ennyire újító lesz ez az egész. Azt mondta, hogy állítólag csak Jackson. Egy picit kukkantsunk indi bele a mai korszakba és a mai világba. Az ember azt gondolná, hogy az online tér létrejöttével és azzal, hogy bár igaz a zenetévék ugye eltűntek, de hogy most elképesztő mennyiségű embert lehet elérni a netes felületeknek köszönhetően, ez kinyitotta a klipek számára a világot. Közben mégis van egy olyan ellenérzésem, hogy ami az előnye ugye az online térnek, ugyanaz a hátránya is, hogy bődületes számok vannak, és egyszerűen elveszel, és nem tudsz talán olyan maradandót alkotni, látom ezt én külsőként. Te, mint szakember, erre mit tudnál mondani?
2: Sajnos ezzel tökéletesen egyetértek, mert amit látok most, hogy olyan túlkínálat van, és inkább a tempó, míg régebben ugye egy zenekart meghatározott, mondjuk egy évre fölépítette, hogy fog működni az új albumával, ha sikeresen évente kihozott egyáltalán egy új albumot, de mondjuk tegyük fel, hogy annyira termékeny volt, hogy évente kihoz egy albumot, akkor azt meghatározta, hogy ehhez készítek a legjobb esetben 4, a legrosszabb esetben 2 klipet. Tehát egy évről beszélünk, mert körülbelül ezt bírta el egy hazai költségvetés, és főleg azokról beszélek, amikor már úgy az embernek igénye is volt a klipre, igényes klipekre, tehát azt mondom, hogy erre költünk. Na most, lényegében felváltotta a klip azt, hogy nem CD-ket, lemezeket, kazettákat hallgatnak az emberek, hanem ugye videó megosztókon kell a vizuális anyag a dal mellé. Lehet, hogy nem mindegyik olyan klip értékű, még ha klipnek is hívjuk magát a műfajt, mint amit megszokott a szemünk mondjuk, de mindegyikhez van egy vizuális tartom. Lehet, hogy az egyik stúdióban éneklek, lehet, hogy a másik otthon éneklek haveri körbe. A negyedikbe csak jövünk, megyünk, az ötödikben van egy mondjuk egy valamilyen grafikai, sőt, milyen divat volt a lirik videó egy időben, hogy készítsünk feliratos, és akkor eleve akkor a dalszöveget is már szuggesztíve megtanulja az ember, és akkor van mondjuk egy-egy, amire meg aztán költünk. Tehát ez ilyen vegyes dolog szerintem mostanában, inkább azt mondom, hogy megvan a lehetőség arra, mint platformilag, mint háttérileg, tehát hogy el tudják a fiatalok készíteni, mert azért régen tényleg egy sáv kellett hozzá, hogy egy vizuális tartalmat elkészíts. Most már te magad is lényegében el tudsz készíteni, hát lásd az összes TikTok videót, Insta videókat, bármit. Tehát, hogy el tudod magadnak készíteni azt a videótartalmat, amit klipnek nevezel, és mivel van szükség a klippekre, mert ugyanúgy szerintem baromnak szükség van, arra, hogy a miensége az megváltozott. Inkább azt mondom, hogy képi tartalmat fűznek a dalokhoz. És akkor van egy-egy, amikor azt mondják, hogy igen, de azért mi is szeretnénk klipet, mi is meg akarjuk mutatni magunkat, és akkor van egy-kettő, amikor oda teszik az előadók magukat, hogy igen, most akkor mutassuk meg, hogy mi van bennünk, képileg is, nem csak zeneileg. Egy az azt, hogy megtehetem, mert most miért ne, mert mit tudom, én vagyok akkora, vagy keresek annyit, hogy most így gondolom, és csinálok. A nemzetközi piacon sem találsz most igazándiból akkora kiemelkedő klippet, mint a 8-as, 9-es, vagy még mondjuk a 2000-es évek elején, mert akkor ugye egy idő után nagyon elindult az a művészeti ág, hogy mindenki rátette egy lapát, és akkor jöttek az ecsnittes klippek, ami technikailag nehéz jöttek, a nagyon kitalált, megvalósíthatatlanok tűnő klippek. Most inkább azt látom, hogy mindenki gyártja magának a vizuális tartalmat, már kiadtad a klippedet, lényegében 4 napig érdekes.
1: Igen.
2: És jön az új. Tehát már maguknak a konkurenciája lényegében, mert annyi dalt hoznak ki, mert ugye a dalkészítés maga fölgyorsult, a technikája az, hogy otthon elkészíted, és ha tehetséges, hogy ügyes vagy, miért ne, és így a videoklip is, tehát hogy magadnak teremted a konkurenciát, azt mondom, hogy nem más, hanem saját magad, vagy saját magad dalainak, meg klipjének a konkurencia, mert most, amit láttam nem régében, de ezt láttam, kihozott azival azt hiszem 3 vagy 4 klipet egy napon belül, vagy 2 napon belül, vagy óránként.
1: Igen, igen.
2: Tényleg azt látom, hogy a dalhoz legyen valami, ne csak hallgass, hanem mondjuk nézd is.
1: Hát igen, megváltoztak a fogyasztói szokások is. Szerintem nincs idő arra, hogy megemész egy tartalmat, egy dalt, egy videóklippet, közben meg panaszkodunk arra, hogy nagyon felgyorsult a világ. De közben tényleg, igen, ahogy mondtad, 3 napig érdekes valaki, valami, most minek költenél 5-10 milliókat egy videóklipre, amikor tudod, hogy egy hét múlva már senkit nem fog érdekelni.
2: De már az is gyors, hogy ez történik, tehát maga a történés is gyors, és olyan bődületes kínálat van mindenből, én érzem azt a fiatalságnak, ezt a nihilségét, hogy miből adódik, hogy olyan túlkínálat van, de termékekből is. Mindenki pörget telefonon, tévén, mindenki pörget, hogy mit, mert annyi van, és tényleg az a végén már nem nézel semmit, mert elfáradsz.
1: Így van, és közben keresed azt az egy gyémántot a fűszálak között.
2: Igen, és minden termékre vonatkozik ez, tehát hogy valaki azt mondja, hogy most szeretnék egy cipőt, jó, miért?
1: Hát igen, igen.
2: Nagyon sok tehetséges fiatalt látok, és azért sajnálom a dolgaikat, mert tényleg jó dolgokat hoznak össze, és sokan megnézik, csak nem tudom, hogy eljut-e. Hogy tényleg a szürke állományba eljut, hogy azzal mennyi munka van, hogy az az operatőr vagy rendező mennyi kreatív dolgot tett bele, vagy csak már sablonosan jön a jó, mert megszoktuk, és ez tök jó volt. Egy jót bugiztak rá, meghallgatja még egyszer, és megy tovább. És nem fogják föl, hogy ez a vizes tartalom amúgy mennyire kreatív és jó.
1: Hölgyeim és uraim, Galler András indián volt a vendégünk. Köszönöm szépen, Indi, még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm. Ciao, sziasztok, szia!
1: No hát, ennyi mindent köszönhet a nagyvilág Michael Jacksonnak, a Thriller videóklipnek, illetve az összes slágerének, azoknak a kiváló daloknak, amelyeknek egy része felcsendül a Michael című filmben is, és hogy ha már a Michael című film, akkor itt az utolsó lehetőség, hiszen mindjárt véget ér a 20-20-as lista, néhány percetek van csak 4 óráig, hogy játszatok még velünk, hiszen addig lesz aktív ez a bizonyos poszt, Michael Jackson poszt a Rádió Most Facebook oldalán. Ha még nem tettétek meg és szeretnétek, nétek elmenni a Michael című filmre, akkor lájkoljátok és írjátok oda kommentben, hogy melyik volt a kedvenc Michael Jackson dalotok. 4 órakor pontosan a hírek alatt megtartjuk a sorsolást, és már megbeszéltem Bettával, hogy egy picit kitolva a 20-a csúcsont, beugrok az ő műsor sávjába is, és elmondjuk, hogy ki az a 3-20-as csúcson hallgató, aki másodmagával elmehet tehát a filmre. Úgyhogy játszatok, játszatok, játszatok, és akkor nem sokára találkozunk újra. Viszont a 20-as csúcson már a véget ért, Alex Warren dalával búcsúzom tőletek, Fever Dreams, ez a dal címe még mindig ez vezet, remélem, hogy élveztétek a mai 20-as csúcsont is, és akkor találkozunk pár perc múlva a sorsoláson. Sziasztok!
0: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel terített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Ma kezdődik a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményen több katonazenekar is fellép, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierőzenekara. A nyitó koncert ma este 7 órakor kezdődik, holnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárhely munkásság előtt tisztelegnek. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balaton főkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetetben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprintversenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is marad a többnyire napos idő, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. Késő délután 24 fok környékén alakul a hőmérséklet, és este is 20-21 fok lesz. Holnap ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában.
1: Győrti Betta. Győrti Betta. Győrti
7: Betta. Köszöntök ismét mindenkit, és a stúdióban mellettem Maót, szervusz!
6: Hello, Bertus, köszönöm szépen, hogy egy kicsit kitolhattuk a húzácsúcsont, beszemtelenkedtem hozzá egy picit.
7: Nagyon jól tetted, máskor is tégy így, főleg úgy, hogy három aranyrúdra emlékeztető kis tárgyal érkeztem hozzám, ami hát sajnos annál laposabb, úgyhogy nem.
6: Igen, igen, azt nem félre adnám oda senkinek. Igen, hát arra gondoltam, hogy ha már Michael Jackson és Michael Jackson játék, akkor ne egy snasz fehér borítékban adjuk át a belépőjegyeket a nyertes hallgatóknak, hanem három arany borítékban. A pop királyához igazodva.
7: Nagyon, nagyon stílusos.
6: Na, de hát, hogy kinek adjuk, ugye ez itt a kérdés. A hírek alatt megcsináltuk a sorsolást egy számítógépes programnak köszönhetően, amely nem tesz különbséget ugye a hallgatók között. Mindenkit betápláltunk, aki egészen 16:00 percig elküldte hozzászólásban ugye ehhez a poszthoz a kedvenc Michael Jackson dalát, és mellette lájkolta a posztot. Úgyhogy meg is van a három nyertesünk.
7: Sokféle dalt írtak, bocsáss meg.
6: Igen. Nagyon sokan, hála az égnek, sokan játszottak, és sokféle dalt írtak. A Black or White mellett a Smooth Criminal-től, a Dirty Diana-n át, a You Are Not Alone-ig, természetesen a Thriller nagyon sokaknál kedvenc, aztán a Bad sokak kedvence, a Billie Jean-t is írta valaki, Give It Me, az is egy kiváló dal. Hú, meg hát igazából, ha belegondolok, hogy kéne legalább olyan 70 hallgató, hogy az összes jó Michael Jackson dalt felsoroljuk.
7: Igen, én még odaírtam volna a Liberinger-t, de hát mindegy, én nem játszottam.
6: Liberinger-t, hú, de szeretem azt is, igen, nagyon.
7: Nagy kedvencem, igen.
6: Fú, rengeteg Michael Jackson dal van, amit én is így hallgatok rendszeresen. Korai zsengék, hát érdekes, én a Jackson's Five-ra annyira nem, nyilván azokat a dalokat is szeretem, de magamtól nem állok nekik, viszont nyilván a szóló karrier azért az.
7: Szerintem a többség így van ezzel, legalábbis a mi korosztályunk biztosan.
6: Igen.
7: Na,
6: igen.
7: Kiknek leszel te a kedvence?
6: És kik lesznek azok, akik utálni fognak bennünket, azért nem nyertek. Ezért is mondtam, hogy ez nem rajtunk múlt, a szerencse ilyen. Fortuna választotta ki a három nyertesünket. Hát egyrészt gratulálok Kajor Zsaninak, aki ugye a Give It Me című dallal vett részt a játékban. Az övé már is 2 darab belépőjegy. Aztán gratulálunk Németh Gyulának is, ő a Thriller megszállottja, nagyon szereti ezt a dalt. Ő is nyert. A harmadik nyertesünk pedig Varsányi Vivi, aki a Bad című dallal vett részt a játékban.
7: Gratulálunk nekik.
6: Szívből gratulálunk, így van.
7: Azt hiszem mindenki nyert a műsoroddal is az elmúlt 60 percben, amit ugye szombaton majd, aki lemaradt, esetleg meghallgathatja újra.
6: Igen, igen, már ezúttal szólok mindenkinek, hogy szombaton senki ne játszon, mert az már csak ismétlés lesz, illetve nagyon szeretném megköszönni azoknak a hallgatóinknak is, akik játszottak, de sajnos nem nyertek, majd kitalálunk még hasonló játékokat, és megpróbálunk mindenkit nyereményhez juttatni, mint ahogy azt tettük, azt emlékszel arra, amikor volt a Top Gun Maverick játékunk, igen, akkor volt olyan jó fej a kultik, hogy azoknak a hallgatóknak is adott jegyet, akik nem nyertek. Ezt sajnos most elintézni nem tudtam, de rajta leszünk a következő alkalommal.
7: Legközelebb egy egész termet bérlünk.
6: Az lesz, igen, az lesz. Valamit kitalálunk, tényleg ez jó.
7: És mindenki, aki ír, regisztrál,
6: jó, így van, az jöhet velünk.
7: Ha befér, de majd pócékeket is viszünk.
6: Hát, vagy nagy termet bérelünk, ennyi. Na, úgyhogy még egyszer gratulálunk a nyerteseknek, és köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a játékban. Neked pedig köszönöm, hogy bejöhettem hozzád kihirdetni a nyerteseket, akik akár mától, de gondolom inkább majd holnaptól átvehetik a nyereményüket itt a rádió most. Hát nem mondom, hogy szerkesztőségében, igen, nem mondom, hogy recepció, mert valószínűleg a Kapos Extra szerkesztőségében lesznek ott aranyborítékban a jegyek, természetesen a nyertesek nevével is, úgyhogy várunk benneteket, itt átvehetitek a jegyeket.
7: Mi pedig várjuk a következő műsort.
6: Jó, de jó, köszönöm szépen. Csütörtökön visszatérünk, Bettus, neked pedig köszönöm, hogy bejöhettem hozzád. Beszemtelenkedhettem egyet sorsolni.
7: Máskor is látlak szívesen, most pedig halljuk Camelot Be Mine című dalát.

T-46.

Dezirő finomsága szólt a rádió moston. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és finomságot vacsorára, aminek beszerzése, gondolom, ezekben az órákban zajlik majd sok esetben, ha nem készült fel az ember már egy hétre előre a napi menüre. Ha esetleg van még módosítási lehetőség, vagy gondolkodtok, hogy mi kerüljön valóban az asztalra majd, akkor a világ legegészségesebb zöldségét tudom ajánlani a figyelmetekbe. A tudósok szerint nem a spenót vagy a káposzta az, hiszen egy friss tudományos összesítés felborította ismét a megszokott elképzeléseket, és olyan növényt állított a lista élére, amely sokak számára hétköznapinak tűnhet. A zöldségek egészségre gyakorolt hatását régóta vizsgálják kutatók, és időről időre újabb és újabb rangsorok jelennek meg arról, melyek tartalmazzák a legtöbb hasznos tápanyagot. Ugye szuper zöldségek, szuper élelmiszerek, most már ilyen elnevezések is léteznek, melyekre nem csak az jellemző, hogy rengeteg vitamint tartalmaznak, hanem például az is, hogy ezek a tápanyagok milyen sűrűségben vannak jelen, és milyen hatással lehetnek a szervezetre hosszú távon. Egy amerikai kutatóintézet több mint 40 különböző zöldséget és gyümölcsöt hasonlított össze, kifejezetten azt vizsgálva, melyek azok az élelmiszerek, amelyek a leginkább összefüggésbe hozhatók a krónikus betegségek kockázatának csökkenésével. Nos, a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a vízitorma ért el a maximális 100 pontos tápanyag sűrűségi értéket, amivel megelőzte a kínai kelkáposztát, a mángoldot, a céklalevelet és még a spenótot is. A vízitorma egy jellegzetes, enyhén borsos ízű levelezöldség, rokonságban áll a káposztával, a rukkolával és a mustár növénnyel is. Ráadásul a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem egy egzotikus, nehezen beszerezhető növényről van szó, hanem egy olyan zöldségről, amely sok országban, így például idehaza is könnyen elérhető a boltok polcain, gyakran igen alacsony áron. Rendkívül sokféle módon felhasználható, hát fogyasszátok is rendszeresen. Nagyon egy újabb finomság. Itt a 91.2-n is zenei csemengénk Lady Gaga és Ariana Grande tolmácsolásában a Rain on Me lesz.

0: Programajánló.
1: A mai napon a Takács Gyula könyvtárban délután 5 órakor Nánai Mihály lesz a vendég, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesületének elnöke, aki Perzsiától Iránig címmel tart majd előadást, a belépés ingyenes. Ma kezdődik este 7 órakor már a Kaposvári Katonazenekari Fesztivál a Kossuth téren, jazz pop rock díszegyenruhában a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertjét élvezhetjük majd, közreműködik Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes. Aztán holnap délelőtt 10 órától lesz pöttönparti a katonazenekarral, majd 17:30-tól jön a felvonulás a Sétáló utcán, és 6 órától a szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncertek. A fellépő zenekarok a Kaposvár helyőrségi zenekar, Szentendre helyőrségi zenekar, Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról. Nézzétek meg, óriási lesz! Ahogy nagyon jó kis rendezvény lesz az Osztrea Peregrina Élet a középkorban című családi nap a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben június 6-án szombaton 10-től 6 óráig. Tárlatvezetést tartanak, harcászati íjász bemutatót, páncélos bajvívás bemutatót, lesz középkori csata jelenet, de egész nap különböző kreatív programokkal is várnak kicsiket és nagyokat, a lányok is nagyon jól érezhetik magukat, hiszen tinta és lúttól a szépírást lehet tanulni, saját papírt készíthetünk, és még régészkedhetnek is a kicsik, meg a nagyobbak is. A belépés ingyenes. Évadzáró parkszínházi fesztivál tart a Bábszintér szombaton és vasárnap. Szombaton reggel 9-től, illetve délután 5 órától lesznek programok, egészen késő estig, vasárnap pedig a délelőtti órákban várnak a Vasari Parkba mindenkit, a rendezvény ingyenes. Vasárnap lesz a Desin 11 órától estig gyereknap, a strandbüféknél. A Kultik moziban pedig mától újdonságokkal várnak benneteket, így az Univerzum Védelmezői című animációs családi filmmel, a Marsu Pilami című családi vígjátékkal, és a Horrorra Akadva című horror vígjátékkal. De más is van a kínálatban, sőt, az bővül a hétvégén a gyerkőcöknek szóló filmekkel is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ő volt Éva Max, a Million Dollar Baby című dalával a Rádió Moston, én pedig Györfi Betta vagyok, de elbúcsúzom tőletek, találkozunk holnap is ugyanebben az időszakban, remélem rádiózunk majd együtt, és rádióztok továbbra is, a legjobbak maradnak, a legnagyobb előadók. Compact Disco Feel the Rain címűjével köszönök el, csodás napot mindenkinek!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Baby, goodbye.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Nincs majdha, most van! A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Így olvastok ti címmel, újabb szabadtéri programot szervez a Kaposvári MCC. Június 16-án, kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutatóintézet igazgató helyettese, Gombos Péter, a Matev főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
8: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
7: Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki, minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. a babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét emléknappá, annak tiszteletére, hogy a magyarság az ország határok változása ellenére is egy nemzetet alkott. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékeznek, amelyet a versailles-i Nagy Trianon kastélyban írtak alá az első világháborút követően. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét, és több millió magyar került az új ország határokon kívülre. Újabb közterületeken mutatta ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi két helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett.
9: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad a többnyire napos idő, csak átmeneti felhősödésre számíthatunk. Késő délután 24 fok környékén alakul a hőmérséklet, és este is 20-21 fok lesz. Holnap ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat.
9: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
2: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 4-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Már nem Szita Károly az MIVS elnöke. Szita Károly átadta a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetését 12 év után. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját több mint 3 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Hétvégén lesz az Ostra Peregrina. Szombaton középkori időutazás lesz Kaposváron. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncertet. Új virágok teszik színesebbé a Sávház környékét. Idén is szebbé varázsolják a környéken élők a Sávház melletti játszótér környezetét. A hétvégén újra megrendezik a közösségi virágültetést Kaposvár legnagyobb lakóépülete mellett. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Megünnepelték az EB bronzérmes birkózót. Fiatal sportolók és a kasi versenyzői köszöntötték szerdán Koleszár Ármint, a kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Tűzriadó a színházban. A Csiki Gergely színházban tartott gyakorlatot a katasztrófa védelem. Egy előadás közben keletkezett tűzesetet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember bent rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Megújult parkoló. A Nagyszeben utcai játszótérnél elkészült a parkoló. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Így olvastok ti. Újabb szabadtéri programot szervez a Kaposvári MCC Így olvastok ti címmel. Június 16-án kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésben Kiskozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese, Gombos Péter, a MATEV főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma Könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiunknak.
1: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcc.kaposvár.hu oldalon talál.
5: Igali Baba zászló. Ezentúl Baba zászló jelzi az Igalban született gyermekek érkezését egy új hagyomány szerint. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőjéért Egyesület indította el, azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Élete végéig börtönben maradhat a gyilkos katona. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott azzal a volt katonával szemben, aki tavaly novemberben megölte korábbi élettársát Kaposváron. A férfi egy veszekedést követően előbb bántalmazta a nő rokonát, majd két konyhakéssel rátámadt volt barátnőire és annak hozzátartozójára. A nő a helyszínen életét vesztette, a rokona pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat. A pénzt felvette a munkára, aztán nem teljesítette a megrendelést. Sorozatcsalót vettek őrizetbe a somogyi rendőrök. A 27 éves férfi acélszerkezetes csarnokok és tárolóépületek tervezését, kivitelezését vállalta, de miután a megrendelőktől megkapta az erre szánt előleget, a munkát már nem végezte el. A rendőrség eddig 5 károsultat azonosított, akiknek több mint 23 millió forint kárt okozott. Ugyanakkor az eddig beszerzett bizonyítékok alapján ennél jóval szélesebb lehet a sértettek köre. A bűncselekmény összértéke pedig akár elérheti a 100 millió forintot is. A férfit kedden a TEK közreműködésével fogták el. Időben érkezett a segítség. Megmentettek a rendőrök egy öreglaki férfit, aki véget akart vetni az életének. Az eset még május 24-én történt. A segélyhívó központba egy aggódó nő tett bejelentést, miután a párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert fed be és alkoholt ivott rá. A kiérkező rendőrök magatehetetlenül találták a férfit, aki nehezen kommunikált. A mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték az állapotát és gondoskodtak róla. A gyors és szakszerű intézkedésnek köszönhetően a férfit stabil állapotban szállították kórházba. Holttestet találtak a Sió csatornában. Kedden délután a Sió csatornában holttestet találtak. A rendőrséghez 16 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszínre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt, és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
5: Este már általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Holnap ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis pénteken is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: És ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legalján. Most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek. Semmi klisé, semmi közhelyek.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Így olvastok ti címmel újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC. Június 16-án kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutatóintézet igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matel főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
2: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
1: Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárhely munkásság előtt tisztelegnek. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balaton főkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
1: Este már általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Holnap ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis pénteken is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 12 év után átadta a Megyei Jogvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki, minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vad gyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszóllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Holttestet találtak a Siú csatornában kedden délután. A rendőrséghez délután 4 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszíre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását. Újabb közterületeken mutatta ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett.
0: Időjárás jelentés.
1: Este már általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Holnap ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis pénteken is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Már nem Szita Károly az MIVS elnöke. Szita Károly átadta a Megyei Jugúvárosok Szövetségének vezetését 12 év után. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyett a Székesfehérvár polgármesterét Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját több mint 3 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Új virágok teszik színesebbé a Sávház környékét. Idén is szebbé varázsolják a környéken élők a Sávház melletti játszótér környezetét. A hétvégén újra megrendezik a közösségi virágültetést Kaposvár legnagyobb lakóépülete mellett. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Megünnepelték az EB bronzérmes birkózót. Fiatal sportolók és a kasi versenyzői köszöntötték szerdán Kolesár Ármint, a kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Tűzriadó a színházban. A Csiky Gergely Színházban tartott gyakorlatot a katasztrófavédelem. Egy előadás közben keletkezett tűzesetet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember bent rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Igali babazászló. Ezentúl babazászló jelzi az Igalban született gyermekek érkezését egy új hagyomány szerint. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőiért Egyesület indította el, azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzik ki minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Így olvastok ti. Újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC Így olvastok ti címmel. Június 16-án kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésben Kiskozma Georgina, az Ifjúság Kutatóintézet igazgató helyettese, Gombos Péter, a MATEV főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma Könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiunknak.
2: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
1: Hétvégén lesz az Ostra Peregrina. Szombaton középkori időutazás lesz Kaposváron. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncertet. Időben érkezett a segítség. Megmentettek a rendőrök egy öreglaki férfit, aki véget akart vetni az életének. Az eset még május 24-én történt. A segélyhívó központba egy aggódó nő tett bejelentést, miután a párja öngyilkossági szándékkal nagy mennyiségű gyógyszert fed be és alkoholt ivott rá. A kiérkező rendőrök magatehetetlenül találták a férfit, aki nehezen kommunikált. A mentők kiérkezéséig folyamatosan figyelték az állapotát és gondoskodtak róla. A gyors és szakszerű intézkedésnek köszönhetően a férfit stabil állapotban szállították kórházba. A pénzt felvette a munkára, aztán nem teljesítette a megrendelést. Sorozatcsalót vettek őrizetbe a somogyi rendőrök. A 27 éves férfi acélszerkezetes csarnokok és tárolóépületek tervezését, kivitelezését vállalta, de miután a megrendelőktől megkapta az erre szánt előleget, a munkát már nem végezte el. A rendőrség eddig 5 károsultat azonosított, akiknek több mint 23 millió forint kárt okozott. Ugyanakkor az eddig beszerzett bizonyítékok alapján ennél jóval szélesebb lehet a sértettek köre. A bűncselekmény összértéke pedig akár elérheti a 100 millió forintot is. A férfit kedden a TEK közreműködésével fogták el. Holttestet találtak a Sió csatornában. Kedden délután a Sió csatornában holttestet találtak. A rendőrséghez 16 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszínre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt, és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Élete végéig börtönben maradhat a gyilkos katona. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott azzal a volt katonával szemben, aki tavaly novemberben megölte korábbi élettársát Kaposváron. A férfi egy veszekedést követően előbb bántalmazta a nő rokonát, majd 2 konyhakéssel rátámadt volt barátnőire és annak hozzátartozójára. A nő a helyszínen életét vesztette, a rokona pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ügyészség több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este már általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Holnap ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis pénteken is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. 1 óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cseramik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarát koncerte. Sajtótájékoztatón köszöntötték szerdán Kolesár Ármint, a kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el a dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a Kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárhely munkásság előtt tisztelegnek. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Életét vesztette a székesfehérvári házomlásban megsérült férfi, közölte a székesfehérvári kórház. A tájékoztatás szerint a sérült szerda hajnalban hunyt el, miután napokig válságos állapotban kezelték az intenzív osztályon. A férfit hétfőn mentették ki egy bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület romjai alól, miután az épület összeomlott. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: lesz még rosszabb.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarát koncertet. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a Nemzetközi Fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárai munkásság előtt tisztelegnek. A hétvégén rendezik meg a MotoGP Magyar Nagydíját Balatonfőkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP Magyar Nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Újabb közterületeken mutatta ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A felület a 200 évre visszanyúló mérési és modellezési adatokra épít, és részletes képet ad a hazai éghajlati folyamatokról és várható trendekről. Az oldalon többek között adatbázisok, digitális klímaatlasz és ágazati információk is elérhetők, például a mezőgazdaság vagy a vízgazdálkodás számára. A portál célja, hogy hiteles információkkal segítse a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az éghajlati alkalmazkodásban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár